0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Uravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Jó reggelt kívánunk! 5 óra 36 perc a pontos idő, és ez szerda van, július 1-e. Tehát júniust is most már megöttünk, hagytuk, és belevágtunk egy új hónapba, egy nyári hónapba, 31 napos, meg ugye a következő augusztus is majd az lesz, tehát jön ugye a két 31 hónapos hónap, és hát úgy tűnik, hogy holnaptól azért egy kicsit frissebb lesz, majd ilyen 27-28 fokra lehet számítani. No, erről már, mint az időjárásról majd akkor később, amikor majd információkkal jövünk, ugye 6 órakor, de még előtte is azért majd jövünk vissza. Viszont most egyet zenélünk. Az otthon itt van, jön Roy és Ádám.

Az otthon itt van, Roy és Ádám volt ez, mi pedig bemutatjuk azért azt is, hogy ki a reggeli csapat, Leberte Adal lesz a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Ticsárines szerkeszti majd az önök számára. Úgyhogy akkor még egyszer jó reggelt így a reggeli csapat nevében is. 5:40 perc a pontos idő, szerda van ugye, július 1-e, és hát jön ismételten egy zene. Olyan szép, itt van Takács Tamás és a Dirty Blues Band.

Van két továbbjutóval több a foci VB-n, a harmadikat pedig most várjuk, mert ugye a mérkőzés még zajlik, és hát milyen eredmények voltak. Elefántcsontpart, Norvégia. 1-2 lett a végeredmény, tehát a norvégok ugye tovább jutottak. Amad Diallo lőtte egyébként az elefántcsontpartiaknak a gólját. Antonio Nusa volt az, aki viszont megszerezte a vezetést a norvégoknak, majd Erling Haaland ugye, aki eldöntötte a mérkőzést. Úgyhogy akkor 1-2, és hát Norvégia megy tovább. Miközben vannak, akik búcsúznak, ezek pedig akkor ugye nem más, mint az elefántcsontparti csapat. Franciaország, Svédország. 3-0-ra végződött ez a mérkőzés, és hát Kylian Mbappé kétszer is betalált, ezzel utolérte Messit az örök ranglistán, a VB gólokban, valamint Bradley Barcola is még betalált. Ezzel akkor ugye meglett a végeredmény, vagyis Franciaország, Svédország 3-0. Nem volt most hosszabbítás, illetve 11-esek sem. Azt ugye múltkor láttuk. Jelenleg zajlik a Mexiko-Ekvádor mérkőzés, 80. percben járnak a csapatok, és jelenleg Mexiko 2-0-ra vezet, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy meg lesz az a továbbjutás. De hát ugye, várjuk meg a meccs végét. Meg most Keresztes Ildikót, Adj helyet magad mellett című dalt fogjuk tőle hallani. Na utána pedig akkor névlapot köszöntünk.

Szerda van tehát, július elseje, és július elsején ne felejtsük el felköszönteni Anna Mária és Tihamér nevű ismerőseinket, mert ugye névi napot ünnepelnek. Az Anna Mária az Anna és a Mária összekapcsolása. Az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája Hanna. Jelentése kegyelem, könyörület. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejthetetlen. A Tihamér pedig ugye a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, jelentése pedig csend, illetve béke. Úgyhogy Anna Máriák, Tihamérok, boldog névnapot kívánunk. De ezen a dátumon ünnepelhettek még az Áronok, a Gyulák, az Elődök és az Olivérek is. Úgyhogy névnaposok boldog névnapot, születésnaposoknak boldog születésnapot kívánunk.

53 perc a pontos idő, és hát úgy tűnik, hogy azért meg lesz az a mexikói továbbjutás. Tehát a 90. perc van jelenleg a mérkőzésnél, ugye Mexikó-Ekvádor világbajnokság, és hát jelenleg 2-0 a mérkőzés állása, amúgy pedig 7 perc még vissza van a mérkőzésből, mert 7 perc bírói ráadás következik, és ugye, ahogy említettük, 90 perc viszont már eltelt, és Mexikó vezet 2-0-ra. Nálunk pedig Miley Cyrus jön, és a Secrets.

5:57 perc a pontos idő, és szerda van, ugye, július 1-e, mi pedig hamarosan jövünk vissza, és akkor már információkkal várjuk Önöket. Tehát pontban 6 órakor itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Addig meg jó reggelt!

0: MMR. A zene összeköt. Időjárás.
1: Jó reggelt kívánok még egyszer, 6 óra telt a pontos idő, ez a Muravidéki Magyar Rádió. És akkor nézzük is azt, hogy milyen lesz az időjárásunk. Hát ugye valami felfrissülésről beszéltünk, ez mit is jelent? Hát azt, hogy ez majd holnap lesz, viszont ma még azért riasztás is van érvényben Szlovénia területén. Szlovénia déli részén egyébként vörös riasztás van érvényben. Az északi részeken citromsárga, miközben itt Muravidéken és Tájárvidéken narancssárga riasztás van érvényben, ugye elsősorban a magas hőmérsékletek miatt, illetve vihar is később majd ugye kialakulhat. Ma amúgy Muravidékre ma 35 fok várható, tehát meleg az még lesz, de aztán majd jönnek felhők, amikből pedig akkor záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nézzük az előrejelzést akkor részletesebben. Ma a kezdetben még túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz. Némi kis gomoly vagy fátyol felhőzet azért megjelenhet az égbolton. Viszont a nap folyamán akkor majd ugye egyre több felhőre lehet készülni. Délután pedig már több hőt kezdenek kialakulni, záporok, illetve zivatarok. Este pedig ezek a csapadékok akkor kiterjednek majd Szlovénia egész területére. A hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul majd. Na viszont az éjszaka második felében akkor majd azért lenyugszik a légkör, tehát és úgy tűnik, hogy megszűnnek lassan a záborok és zivatarok. Holnap észak irányában fel is szakadozik majd a felhőzet, és a hőség is azért visszafog egy kicsit. A reggeli hőmérséklet holnap 17 és 22 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 23 és 28 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken lehet majd 30 fokot mérni. Pénteken a derült napos időjárás lesz, és délután az elsősorban Szlovénia középső részén csapadékok még előfordulhatnak. Szombaton pedig túlnyomóan derült napos időjárás lesz, és száraz idő lesz, tehát ugye nem kell csapadékra készülni. Na, holnap hajnalban felhős lesz az égbolt Muravidék fölött, ilyen közepesen felhős időnként 18 fokra lehet majd számítani. Na, aztán holnap délután kisebb felhős égbolt mellett 27 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Egyébként pedig holnapra már nincs semmilyen riasztás, vagyis a meteorológusok zöldre festették Szlovéniát. És ez mindenképp jó hír. Nézzük akkor most a hőmérsékleteket is, és hát nagyon sok friss adat most jelenleg nincs, ami van, azokat nézzük. Celjen 19, Koper 25, Lendván 22 fokot mérünk, Portoros is 22 fokos, illetve akkor megemlíthetjük még Csernomelt, ott jelenleg 20 fokot mutatnak a hőmérők. No, várjuk majd meg akkor a friss adatokat, amikor megérkeznek, majd azokat is közöljük. No, de most akkor jöjjön az előrejelzés Magyarországra, egyébként figyelmeztető előrejelzés van Magyarországra is, és hát ugye a magas középhőmérséklet miatt, úgyhogy erre azért ma még mindenképp oda kell figyelni. És hát ami az ivatarokat illeti, ott citromsárga riasztás van érvényben Zala és Vasvár megyére, narancssárga pedig, ami a nappali középhőmérsékletet illeti. Na de, jöjjön akkor a részletes előrejelzés. Sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből többfelé lehet számítani zápor és zivatarok kialakulására. Konvektív gócszakad elsősorban felhőszakadás, valamint átmeneti viharos szélrohamok is kísérhetik. Zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős viharos széllökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé villa a levegő. Zala és Vasvár megyére pedig 35 fok várható, tehát ugyanúgy, mint Muravidékre, közepesen felhős lesz az égbolt, és hát a zápor, a zivatar pedig előfordulhat. Csütörtökön, ugyanis holnap az átvonuló hőség záró hidegfront változó vastagságú felhőzete halad át az ország fölött, majd kelet irányába, amelyből több helyen lehet számítani még záporra, zivatarra, jó lesőre is. Zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Délutántól nyugaton már határozottan csökken a csapadékhajlam. Arrafelé valószínű a több zavartalanabb napsütés. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sok felé erős, néhol akár viharos is lesz. A zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. Legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 25 és 30 fok között várható. No, Zala és Vasvár megyére egyébként holnap hajnalban 19 fok várható, felhős borult lesz az égbolt, és Zalára még kisebb esőt, vagy pedig kisebb futózáport jósolnak a meteorológusok. Na aztán délután akkor kiderül az égbolt, Zala és Vasvár megye fölött is derült lesz, hogy az égbolt 28 fokra lehet számítani. Pénteken egy szagorozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten felhősebb idő várható, másutt azonban sok napsütésre van kilátás. Szombaton sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, utóbbiakból néhol zápor nem zárható ki. És akkor még a hőmérsékletek. Véges Csabán 22 fok van, Budapest 24, Debrecen, Győr 21, Pécs 24, Sármellék 21, Siófok 26, Szeged 23, Szolnok 22, Szombathely 25, Lenti 21, Keszthely 23, Nagykanizsán pedig 24 fokot mérnek. Mi meg megnézzük, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Valavidéken fennakadás nélkül zajlik a forgalom, tehát torlódások szerencsére nincsenek. Na, a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy a Steyr autópályán egy elromlott gépjármű lassítja a forgalmat Blankovice és Podmill közt Celje irányában, illetve egy torlódás is kialakult a Steyr autópályán Kertina és Szent Jakab közt Ljubljana irányában, ott akkor néhány perces késéssel mindenképp számolni kell. Egyébként az útinform szerint nagyjából 13 perces késésre kell készülni azon a szakaszon. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Na, ez volt az American Pie címdő, és hát ugye Madonnát hallhattuk. Közben pedig akkor véget ért a mérkőzés. Mexiko-Ecuador, és ugye 2-0 lett. Julián Quiñones és Raúl Jiménez lőtték a mexikóiak góljait 22. és 31. percben, valamint a 95. percben Piero Hincapié az ecuadoriaknál ki is lett állítva. Na, ezzel akkor Mexikó a következő továbbjutó. És hát azért jönnek ma is mérkőzések. 18 órakor kezdődik például az Anglia-Kongó mérkőzés. Aztán 22 órakor Belgium-Szenegál mérkőzést rendeznek. Majd éjjel 2 órakor USA-Bosznia-Hercegovina mérkőzés lesz. Mi pedig Dessel folytatjuk is, tőle az Osztriga érkezik.

Na ez volt Dash, és az Osztriga. 6:22 perc a pontos idő, már is érkezik gyémánt ragyogás, méghozzá Zsédától, úgyhogy akkor ezt a dalt is hallgassuk meg, de előtte gyorsan még csak megemlítjük az autósoknak azt, hogy a rendőrség ma Kornyaradgona körzetében méri gyakrabban az autók sebességét.

Adara 25 perc, már a pontos idő szerda van, tehát július 1-e, és hamarosan érkezik a reggeli terepjáró, úgyhogy számítunk a figyelmükre, addig meg jó reggelt!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: 6 óra 30 perc a pontos idő, tehát fél hét van, és következik a reggeli terápiáról. Nézzük is akkor, hogy mi az a téma, ami most várja önöket. Na, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében márciusban jelentetett meg nyilvános felhívást. A pályázati támogatás célja gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösségek által lakott területen. A program keretében idén 500 ezer euró támogatást osztottak ki. A felhívásra 42 vállalkozó nyújtotta be a pályázatát. Ebből 16-an nyertek támogatást, akik hétfőn délután ünnepélyes keretek között írták alá a társfinanszírozásról szóló szerződéseket. Fejér Ilona készített összefoglalót az eseményről.
1: A 16-ból jelenlevő 15 nyertes vállalkozót Orbán Dusán a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke köszöntötte. Ezt követően Szabó Lívia, a Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának programfelelőse részletezte a pályázat lebonyolítását. Az 500 ezer eurós pénzkeretet a helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium biztosítja. A támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen.
2: Az idei évben 42 projekt volt benyújtva. Ez a benyújtott 42 projekt teljes igénye kicsit több, mint 1.144.000 euró.
1: Mondta Szabó Lívia. 34 projektet Lendva község területéről nyújtottak be, 6 pályázat érkezett Dobronak községből, és egy-egy pályázatot Hodos, illetve Sálovci község területéről nyújtottak be.
2: Az idén 34 projekt került értékelésre, az idei évben 16 kedvezményezett projektje nyert tehát támogatást, 18 projekt nem került támogatásra a pénzkeret hiánya miatt, 4 pályázat került elutasításra, 4 pedig érvénytelennek volt tekintve.
1: A projektek megvalósításával előreláthatólag 6 új munkahely létrehozására nyílik lehetőség. A társfinanszírozási szerződéseket a kedvezményezettekkel Orbán Dusán, a csúcsszervezet tanácsának elnöke írta alá. A nyertes pályázóknak a vissza nem térítendő támogatáshoz szükséges kifizetési kérelmeket 2026. október 20-áig kell leadniuk a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek.
0: Na, ez volt át akkor a reggeli terápiáról. Szerda van és július 1-e. A terápiárot egyébként megtalálják a honlapunkon mmr.si, ott ugye teljes terjedelemben, és persze nem csak ezt a terápiárot, hanem tudják más terápiárokat és más műsorokat is, böngészik tehát a honlapunkat is. Továbbra is jó rádiózást meg, jó reggelt!

Na, érkezett egy hír az NBA-ből is, vagyis az Észak-Amerikai Kosárlabda Ligából. Igaz, hogy most nincsenek mérkőzések, viszont ott most ugye zajlik, hogy ki hova megy. És LeBron James bejelentette, hogy a következő idényben van, és ugye 2026-2027-es idényben is játszani fog az NBA-ben, tehát ugye 42 évesen is, viszont hogy hol, azt még egyelőre nem árulta el, mert azt pedig elmondta, hogy nem, a Los Angeles Lakersnél fog játszani. Úgyhogy úgy tűnik, hogy most Luka Doncic egyeduralkodó lesz majd a Lakers csapatában. Nálunk pedig érkezik a Ruby Harlem és a Szíved is benne van című dal.

Na, a góllövők jelenlegi állása így néz ki ugye a foci VB-n. Vinicius Junior 4 gólig jutott, ez neki amúgy az 5. helyre elég. 4. Hossumán Dembele szintén 4 góllal, aztán jön a 3. helyen Erling Haaland 5 góllal. Majd Lionel Messi és Kylian Mbappé 6-6 góllal vannak ugye az élen. Na egyébként pedig még egy érdekes adatot, illetve statisztikai adatot közöltek már, mint magával a Lionel Messivel kapcsolatban. Az pedig az, hogy Messi szerezte eddig ugye a legtöbb gólt Mbappéval együtt, azaz 6-ot ugye a 618 játékos közül. Viszont a statisztika szerint ő futotta legkevesebbet, mint a 618 futballista közül. Na, hogy ilyen is van. Tehát a Messi által futott távolságot tekintve egyébként 8,1 kilométer, ugyanazok, akik játszanak végig, akkor azért kicsit többet teljesítenek. No, gólt azonban 6-ot lőtt, úgyhogy így kell ezt csinálni. De meg jön a fish a pizzással, és a pozitíva.

Na, akkor csak egy kis figyelmeztetés azzal kapcsolatban, és azoknak, akik esetleg szoktak rendelni különböző áruszállítóktól, méghozzá harmadik országokból, vagyis ugye az EU-n kívülről. Elsősorban ugye itt a kínaiakról van szó. No, mától ugyanis új adó van, illetve hát vám, mondhatjuk így is, minden értékre, ami onnan érkezik, illetve minden csomagra, illetve minden tárgyra, ami abban a csomagban található, az pedig ugye 3 euró. Tehát eddig 150 eurós értékig ugye nem volt vám, most viszont mindenen van vám, és tehát ha rendelünk bármilyen árut, akár mondjuk 5 euró értékben, akkor 3 euró vámot mindenképp hozzá kell még majd számolni. Most megjön a Velem című dal, Nyúl a Velem Pályer és Jan Klovics együtt.

Na akkor csak röviden még arról, hogy hogy működik ez a vám, ami ugye mától lépett életbe, hogy az EU-n kívülről rendelünk bármilyen árucikket, tehát ha rendelünk valamilyen csomagot, és van benne három különböző árucik, mondjuk egy egér a számítógéphez, egy távirányító, meg egy toll, akkor ugye az három különböző árucik, és az azt jelenti, hogy 3x3 euró lesz a vám ebben az esetben. Viszont ha rendelünk 3 tollat, akkor az ugye egy csomagnak számít, illetve egyfajta árucikknek, úgyhogy csak egyszer kell 3 eurót hozzáfizetni. Tehát ez így működik, mától lépett érvénybe, július 1-től. Mi pedig zenével folytatjuk, aztán 5,5 perc múlva, 7 órakor, már Ticsár Ines érkezik, és jönnek a friss hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesz hírszerkesztőt hallják. Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök Barbara Zupančićet jelöli az esélyegyenlőségi biztos tisztségére. Az államfő szerint a jelölt megfelel a magas szakmai felkészültség, a vezetői alkalmasság és a személyes integritás követelményeinek, valamint több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a hátrányos megkülönböztetéssel érintett emberek támogatásában. A jelenlegi biztos Mihálovnik mandátuma október 26-án jár le. Az új biztos személyéről a parlament dönt. A Rakicsáni Idősek Otthonának tanácsa kedden Inesz Magdicsot választotta új igazgatónak, 8 igen és egy nem szavazattal, közölte az ESZTÁ-val a tanács elnöke. A kinevezés még nem végleges. Először Muraszombat községnek kell véleményeznie a döntést, ezt követően pedig az illetékes minisztérium jóváhagyása szükséges. A Rakicsáni Idősek Otthona hosszabb ideje működik, teljes jogkörű igazgató nélkül. Három helyen keletkezett tűz kedden délután Dalmáciában, miután jégesővel és villámlással kísért vihar söpört végig a térségen. A legsúlyosabb helyzet Csiova szigetén alakult ki, ahol a lángok lakott területeket is megközelítettek, ezért nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a védekezést pedig tűzoltó repülőgépek is segítik. Az erős szél nehezíti az oltást, és sajtóértesülések szerint Okrug-Gorni egy részének kiürítése is felmerült. A tüzeket feltehetően villámcsapások okozták, a vihart pedig rendkívüli hőség előzte meg, amely során Splitben megdőlt az abszolút meleg rekord. Az Európai Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja a GRECO éves jelentésében arra szólította fel az európai kormányokat, hogy erősítsék a korrupció elleni fellépést, és mutassanak példát a zéró tolerancia érvényesítésében. A szervezet szerint a hatékony jogi és intézményi garanciák, valamint a független igazságszolgáltatás és korrupció ellenes szervek kulcsfontosságúak a közbizalom megőrzéséhez. A jelentés megállapítja, hogy több országban további reformokra van szükség az átláthatóság, az összeférhetetlenségi szabályok és az integritási mechanizmusok megerősítése érdekében. Sport. Franciaország 3-0-ra legyőzte Svédországot a labdarúgó világbajnokság New York-i mérkőzésén, így bejutott a nyolcaddöntőbe. A franciák negyedik VB mérkőzésüket is megnyerték, és a tornán eddig valamennyi találkozójukon legalább 3 gólt szereztek. Franciaország szombaton Paraguay ellen lép pályára Philadelphiában.
2: Időjárás.
1: Ma eleinte többnyire derült, fátyol felhős idő várható, napközben azonban gomoly felhők képződnek. Délután helyenként zivatarok alakulnak ki, estére pedig a záporok és a zivatarok az ország nagy részére átterjednek. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 29 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovica és Szent Jákob között Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma a Gornyarad-Guna környékén végeznek a rendőrök.

Na, lapozzunk bele az évforduló naptárunkba. Július 1-e van, és az év 182. napja, úgyhogy 183 nap maradt még ebből az évből. Nagyjából itt ugye az év felénél járunk akkor. És akkor nézzük is az eseményeket, amelyek a mai dátumhoz fűzhetők. Hát az egyik ilyen érdekesség például, hogy 1903-ban ezen a napon rajtolt el az első Tour de France kerékpáros verseny. 1903-ban tehát. 2013-ban pedig Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz. Egyben pedig Magyarországon ugye a Semmelweis nap van, a magyar egészségügy napja. Gottfried Wilhelm Leibniz, német racionalista, matematikus és filozófus pedig 380 éve született. Charles Goodyear, a vulkanizált gumi feltalálója, 166 évvel ezelőtt hunyt el, 1860-ban. Maszkán megszületett Friedrich István, aki 1919-ben a fehér terror idején volt Magyarország miniszterelnöke. 143 éve született ő. Egyben pedig ma van a köztisztviselők napja is. Marlon Brando, amerikai színész, 22 évvel ezelőtt hunyt el, 2004-ben. Második Lajos, jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el, 520 éve született, tehát 1506-ban. Megszületett Semmelweis Ignác Fülöp, orvos, az anyák megmentője, 208 évvel ezelőtt, hát ezért is van ugye Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja a mai dátumon. Megszületett Kisfaludy Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas szobrász, budapesti szabadságszobor alkotója, 142 éve született ő. És ezen a napon, vagyis július 1-én megszületett Estée Lauder, magyar származású amerikai cégvezető, az Estée Lauder kozmetikumok megalkotója. 120 éve született. És július 1-i esemény, amikor megszületett Olivia de Havilland, kétszeres Oscar-díjas színésznő, 110 évvel ezelőtt. Sidney Pollack, Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész, 92 éve látta meg a napvilágot. Na és ezen a napon történt, amikor megszületett Jadranka Kosor. Horvát újságírónő, majd később ugye politikus. Jadranka Kosor 1953-ban született. És ezen a napon, 1982-ben megszületett szlovén énekesnő és zeneszerző Tanja Žagar. Úgyhogy jön is Tanja Žagar, tőle most a Cárica című dalt fogjuk hallani. Aztán jövünk is vissza, és még lapozgatunk az évforduló naptárban.

Nász volt, tehát akkor Tanya Zsagarak ugye 44 évvel ezelőtt született, vagyis ma ünneple születésnapját. Ezen a napon született amúgy Dan Aykroyd és amerikai színész, forgatókönyvíró, producer, komikus. 74 évvel ezelőtt. Lady Diana, Walesi hercegné, Károly herceg első felesége, ma lenne 65 éves, 1961-ben született. Budapesten pedig kalóz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba. 57 évvel ezelőtt. 52 éve elhunyt Juan Domingo Perón, argentin tábornok és politikus, köztársasági elnök, 52 évvel ezelőtt. Liv Tyler, amerikai színésznő, 49 éve született. Megszületett Takács Vilmos, zenész, a Gangsta Zoli és a Carter és Hollywood Rose zenekar ex-gitárosáról van szó. 45 éve született ő. A Danubius Rádió, Magyarország első kereskedelmi rádiója pedig 40 éve indult, 1986-ban. Elhunyt Walter Matthau, Oscar-díjas amerikai színész, 26 évvel ezelőtt. Napoleon Bonaparte pedig elfoglalta Alexandriát Egyiptomban, 1798-ban tette ezt. Na, szintén a mai dátumhoz fűzhető, hogy megkezdődött a harmadik újkori nyári olimpia, amit pedig az amerikai Saint Louisban rendeztek, 122 évvel ezelőtt kezdődött tehát. Na és a mai dátumon, vagyis július 1-én történt az is, amikor megszületett Pamela Anderson, kanadai származású amerikai színésznő, modell és televíziós producer. Pamela Anderson 59 évvel ezelőtt született. Berki Krisztián kapus, labdarúgó, üzletember, műsorvezető, 46 éve született. És a mai dátumon, tehát július 1-én történt az is, amikor elhunyt Robert Mitchum, amerikai színész, zeneszerző, énekes, író, 29 évvel ezelőtt. Daniel Ricciardo, olasz származású ausztrál autóversenyző, ma 37 éves, 1989-ben született. Valamint 81 éve, 1945-ben megszületett Debbie Harry, énekesnő, dalszerző és színésznő. Egyébként talán jobban ugye művész nevén ismerjük, Blondie. Úgyhogy következzen is Blondie-tól a Maria című dal. Itt a Muravilék Magyar Rádióban. Jó reggelt kívánunk!

Na, ez volt akkor Debbie Harry, azaz Blondie, ugye művész nevén, és ő ma születésnapot ünnepel. Van még egy születésnapunk, 1956-ban megszületett Phil Szolem. Phil Szolem pedig énekes és zeneszerző, és az amerikai pop-rock duo The Rembrandtsnak a tagja. Tőlük pedig talán ugye a legismertebb dal az I'll Be There For You, ami pedig többek közt azért is ismerős, ugye, mert a Jó barátoknak a betét dala. Úgyhogy jön is a szülinapos Phil Szolem és a The Rembrandts I'll Be There For You című dalukkal, mi pedig várjuk Önöket utána információkkal.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: A de Rembrandt volt tehát ez, hiszen az énekesük ezen a napon született, 7 óra 31 perc pedig a pontos ide, úgyhogy jönnek is az információk, vagyis nézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk, és hát akkor indítsunk először is Szlovéniával, és hogy mit mondanak a meteorológusok. Hát először említsük meg azt, hogy ma is továbbra riasztások vannak érvényben. Szlovénia déli részén és a tenger melléken vörös riasztás. Az északi részen citromsárga, miközben Muravidéken és Nájervidéken narancssárga. Egyrészt ugye a magas középhőmérséklet miatt, másrészt pedig ugye később majd zivatarok is kialakulhatnak. Na, hogy Muravidéken ma 35 fokra számíthatunk, tehát ma még meleg lesz, de majd jönnek a felhők késő délután, este felé, és akkor azokból csapadék is várható, zápor, de akár zivatar is kialakulhat, sőt, akár egy-egy hevesebb zivatarra is lehet majd számítani. Amúgy Szlovéniában ma a kezdetben még többnyire derült napos időjárásunk lesz, némig is felhőzet azért már megjelenik az égbolton, na és a nap folyamán egyre több lesz majd a felhő. Délután pedig már több helyt előfordulhatnak csapadékok is, záporok, zivatarok formájában, de inkább zivatarok formájában. Hát reméljük, hogy komolyabb gondok nem lesznek, habár tegnap volt Szlovéniában, ugye, jégeső, de nagyjából ott Novo Mesto környékén volt az. Na, az éjszaka folyamán viszont akkor a csapadékok, a záporok, zivatarok kiterjednek Szlovénia nagy részére. És erősebb szélre is lehet majd számítani, sőt, helyenként akár viharos is lehet ugye zivatarok környezetében. A hőmérséklet amúgy 29 és 36 fok közt alakul országszerte a mai nap folyamán. No, viszont akkor az éjszaka folyamán érkezik a csapadék, meg a zivatarok, viszont az éjszaka második felére, tehát hajnal felé, ezek a csapadékok nagyjából megszűnnek, és lenyugszik a légkör. Holnap pedig észak irányából felszakarozik a felhőzet, sőt, a hőség is engedni fog, és kellemesebb hőmérsékletek lesznek. Holnap reggel például 17 és 22 fok közt alakul országszerte a hőmérséklet, na a nap folyamán pedig 23 és 28 fok közt lesz a csúcsérték. Tehát azért az már kellemesebb, azt már könnyebb elviselni. Pénteken derült napos időjárás lesz, délután pedig az ország középső részén még előfordulhatnak kisebb futó záporok. Szombaton többnyire derült és száraz időre számíthatunk. Holnap hajnalban egyébként erősen felhős lesz az égbolt, Muravidék fölött 18 fokra ébredünk majd pedig délután kissé felhős égbolt mellett 27 fokig melegszik föl a levegő hőmérséklete. Na, nézzük akkor a hőmérsékleteket országszerte, és hát továbbra sincsenek friss adatok, illetve néhány van, de nem annyi, amennyit megszokhattunk. Nézzük ezeket. Celje 22, Koper 28, Lendván 24 fokot mérünk, Portoros 26 fokos, Koperben 25 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők, és egyelőre ennyi friss adatunk van. Reméljük, hogy azért majd érkeznek frissebb adatok is, de hát egyelőre ennyivel tudunk szolgálni. Úgy látszik, valami gond van a rendszerben. Na, nézzük akkor az előrejelzést Magyarországra, illetve hogy mit mondanak a meteorológusok. És hát ugye a következőket. Ma sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből pedig többfelé lehet számítani záporok és a zivatarok kialakulására. A konvektív gócokat elsősorban felhőszakadás, valamint átmeneti viharos szélrohamok is kísérhetik. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge, vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős viharos széllökések kísérhetik. Csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fok közé ül le a levegő. Na, a Zala és Vasvár megyére pedig közepesen felhős égbolt várható, délután 35 fokos csúcsérték, és zivatar, zápor pedig várható. Csütörtökön, vagyis holnap, az átvonuló hőségzáró hidegfront változó vastagságú felhőzete halad át kelet irányában majd az ország fölött, amelyből viszont több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. Zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. délutántól nyugaton már határozottan csökken a csapadékhajlap, arrafelé valószínű a több zavartalanabb napsütés. Az északi a szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Holnap hajnalban Zala és a Vas vármegye fölött is erősen felhős, illetve borult lesz az égbolt, 19 fok várható, és hajnalban Zala vármegyében még lehet némi kis zápor. Aztán délutánra felszakadozik a felhőzet, derült égbolt mellett 28 fokra kell készülni mindkét vármegyében. Pénteken egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Szombaton pedig sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Utóbbiakból néhol még zápor nem zárható ki teljesen. Nézzük akkor még a hőmérsékleteket. Békés Csabán 24 fok van, Budapest 25 fokos, Debrecen 23, Győr 25, Pécs 26. Sármellék 24, Siófok 26, Szeged 24, Szolnok 23, Szombathely 26, Lenti 24, Keszthely 25, Nagykanizsa pedig 26 fokos. És akkor vessünk még egy pillantást az utakra.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken nagyobb fennakadások nélkül zajlik jelenleg a forgalom, a rendőrség pedig Gornya-Radgona körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. A távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk. A Steyr autópályán akadozik a forgalom, illetve hát torlódás alakult ki Lukovice és Szent Jákab közt Ljubljana irányában. Dramlje és a Pletovári alagút közt Maribor irányában. Szlovenske Konyice és Golorebro alagút közt Ljubljana irányában. Illetve a Ljubljanai déli körgyűrűn is több helyütt torlódások alakultak ki, valamint torlódások vannak a tenger melléki autópályán is, Posztolyna környékén Koper irányában, valamint Vertnika és Brezovica közt Ljubljana irányában. Úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Kantor Tamás volt, tehát ez 7:55 perc, a pontos idő, hamarosan érkezik Ficsari Nesz friss hírekkel, és még egy érdekesség gyorsan, így a foci VB-ről az E csoportból és az F csoportból, ugyanis ennek a két csoportnak az összes résztvevője már el is búcsúzott a VB-től. Tehát, hogy az E csoportban Németország, Elefántcsontpart, Ecuador és Curaçao játszott, valamint az F csoportban Hollandia, Japán, Svédország és Tunézia. Na, ez a két csoportból már egy képviselő sincs többet a VB-n, mint hazaindultak. Mi pedig ugye zenélünk 8 órakor, friss hírek, Ficsari Nesszel.

0: Reklám.
1: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termek-lendava.si. Állás lehetőség. C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipovci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ticsári Nesz hírszerkesztőt hallják. A Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa 20. soros ülésén elfogadta a 2025-ös évi zárszámadását. A bevételek meghaladták a 395 ezer eurót, a kiadások pedig 368 ezer eurót tettek ki. Az önkormányzat ellenőrző bizottsága megvizsgálta a dokumentációt, és nem talált kifogásolni valót. A tanács döntött a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek támogatásáról is. A pályázatra mind a 11 jogosult egyesület jelentkezett, amelyek között az erre a célra elkülönített 30 ezer eurót osztottak fel. Az ülésről a mai terepjáróban számolunk be részletesebben. Magyar Péter arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes ivóvizet. Facebook bejegyzésében kiemelte, a rendkívüli hőség miatt több térségben vízkorlátozásra volt szükség, ezért azt kérte, hogy senki ne locsoljon, ne töltsön medencét és ne mosson autót. A kormányfő közölte, hogy a vízellátás biztosításán valamennyi érintett szervezet dolgozik, ugyanakkor az alapjában ellátás fenntartásához, a lakosság együttműködésére is szükség van. Hozzátette, a következő órákban kisebb lehűlés érkezhet. Az Európai Unió a tavaly júliusban Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodásnak megfelelően eltörölte az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, és csökkentette egyes amerikai mezőgazdasági termékek importvámját. Ezzel párhuzamosan 50%-ra emelte az acélimport vámját, miközben meghatározott kvótáig továbbra is vámmentes marad a behozatal. Az új szabályozás célja az uniós kereskedelmi megállapodás végrehajtása, illetve az európai acélipar védelme a világpiaci túltermeléssel szemben. Dánia 4,4 milliárd dán korona, avagy 672 millió dollár értékű új katonai támogatási csomagot jelentett be Ukrajna számára. A forrás egy részét a dán modell keretében közvetlen ukrajnai fegyverbeszerzésekre, valamint nagy hatótávolságú tüzérségi lőszerekre fordítják. Ez a 30. dán katonai segélycsomag Ukrajna számára. Sport. 3 év után ismét Aleš Zver irányítja az Olimpia Hosszúfalu felnőtt labdarúgó csapatát. A klub bejelentése szerint megállapodtak a szakember visszatéréséről, aki korábban már sikeresen vezette az együttest. Az elmúlt években Zver a Muravidéki labdarúgó ligában dolgozott, ahol a Csrensovci és a Doklezsója labdarúgó csapat vezetőedzőjeként tevékenykedett.
2: Időjárás.
1: Ma eleinte többnyire derült, fátyol felhős idő várható, napközben azonban gomoly felhők képződnek. Délután helyenként zivatarok alakulnak ki, estére pedig a záporok és zivatarok az ország nagy részére átterjednek. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 29 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovica és Szent Jákob között Lüblona irányába, Drámlje és Pletovária alagút között Maribor irányába, valamint Szlovenske Konyice és Golorebro között Lüblona irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornya-Radgona környékén végeznek a rendőrök. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Gerencsér Sándor 3-as malomból. Temetése július 2-án csütörtökön 17 órakor lesz a lendvai új temetőben. Aznap 16 órától a helybeli halottas házban lesz felravatalozva. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Gerencsér Sándor Hármasmaromból. Temetése július 2-án, csütörtökön, 17 órakor lesz a lendvai új temetőben. Aznap 16 órától a helybeli halottas házban lesz felravatalozva.

Na, hadd menjen, című dalat hallottak, ugye a 4-es streetről, vagyis a Forest Street, ki hogy mondja. Ez volt akkor a 7 zeneszáma, itt a Muravidéki Magyar Rádióban, 8:21 perc, a pontos idő, szerda van, július 1-e. Tartsanak velünk, jó reggelt azoknak, akik nemrég keltek, és jó napot azok, akik már egy ideje velünk vannak. Jöjjön egy kis zene.

Több mint 22 milliárd dollárt hoztak, ugye a kasszáknál az elmúlt évtizedben a Marvel filmes univerzumának produkciója nemzetközi piacon. Tehát mostanra szinte minden mozi rajongóban felmerületett a kérdés, mitől is ennyire érdekes az emberek számára a franchise. No, bármennyire is hihetetlenül hangzik, az Adelaide Egyetem kutatóinak sikerült részben megválaszolniuk ezt a kérdést. Amúgy nem olyan meglepő a válasz. Matthew Rogan, a kutatócsoport tagja a Techsplore magazinnak adott interjújában elmondta, hogy az emberek életében mindig is kulcs szerepet játszott a történetmesélés. Ez nagyban megkülönböztet minket a többi élőlénytől. Rogan kollégáival, Louis Mitchell-el és Tobin Sauttal felméréseik során azt a következtetést vonták le, hogy minél nagyobb volt egy adott produkció színészlistája, annál nagyobb bevételt termelt. Hát mondjuk ez nem olyan meglepő, ugye? Na, óvatosan kell bánnunk az ilyen és ehhez hasonló konklúziókkal, minden esetre meglepő volt számunkra az eredmény. Mindez csupán egy elmélet, és nem vonhatunk le végleges következtetéseket. Minden ebből kifőleg mégis az az összefüggés látszik kirajzolódni, hogy a nézők a minél monumentálisabb történetvezetést élvezik a mozikban, hogy a korábban látott mozaikok egy nagyobb összképpé állnak össze, mondta Rogan. Kutató belátja, hogy jelenleg még mindig a felszínt sikerült megkarcolniuk a fenti elmélettel, a média kutatása egy viszonylag új szakterületnek számít egyébként. Hát igen, nagy sztori, sokkal szereplő és ismert színészek, és sokan beülnek rá a moziba. Mondjuk ez annyira nem meglepő kutatási eredmény. Én még rendel, pedig menjünk tovább, meg itt lesz mindjárt a halott pénz is.

Franciaország nagyon simán 3-0-ra verte kifejezetten gyengén játszó Svédországot a VB egyenes kiesése szakaszában. Meccsen dublázó Mbappé meglőtte a 9. gólját is a VB-k kieséses szakaszában, ezzel pedig rekordot döntött, senki nem lőtt még ennyit, a brazil Leonidas és Ronaldo is megálltak 8 gólnál. Nagyot lépett a meccsen egy nagy rekord megdöntése felé, viszont Michael Olise is, francia támadó középpályás 4 meccsen már 5 gólpasszt adott. Így már csak egyetlen asszisztra van attól, hogy beállítsa a torna egyik legrégebb óta fennálló rekordját. Az egy tornán szerzett gólpassz csúcsot a brazilok legendája Pelé tartja, aki az 1970-es világbajnoki győzelemmel zárult mexikói tornán 6 gólpasszt osztott ki. Ezt adóta nem tudta senki felülmúlni. A legközelebb Olise előtt az 1994-es német válogatott Thomas Hessler állt, aki végül 5 passzig jutott. Milisanyol a Bayern München és a francia válogatott egykori játékosa szerint Olise eddig a VB egyik legkiemelkedőbb játékosa. A Bildnek úgy fogalmazott, hogy jelenleg ő a világ legjobb játékosa. És ha nem kapja meg az aranylabdát, akkor a focival valami nagy gond van. Sanyol, aki jelenleg a grúz válogatott kapitánya, szerinte Olise nem a saját statisztikájával foglalkozik, hanem mindig azt nézi, mi segíti a csapatot, míg Mbappé inkább a saját góljaira és karrierjére koncentrál, bár abban biztos, hogy ő lesz a VB gólkirálya. Na itt még akkor az is érdekes, hogy ezzel szemben viszont Mbappé nyilatkozott, és azt mondta, hogy ő nem a saját góljait nézi, és szerinte amúgy is Lionel Messi lesz a VB gólkirálya. No, érdekes. Mi pedig menjünk tovább Queennel, Somebody to Love.

Na, még egy kis foci VB ugyanis. Van már néhány csapat, akik tovább jutottak, és megvannak már ugye a párosítások a 8 közé jutásért. És július 4-én lesz majd a Kanada-Marokkó mérkőzés. Paraguay Franciaországgal fog majd meccselni, a brazilok pedig a norvégokkal. Mexiko is tovább jutott, hogy kivel fognak ők játszani, az ma fog kiderülni, ugyanis az a mérkőzés ma kezdődik majd 18 órakor, tehát Anglia, Kongó, és a győztes akkor majd Mexikóval fog összecsapni. Ezt is már biztos lehet tudni. Meg azt is, hogy jön a tovább, ez pedig Ember Márk dala.

Ember bárki és a tovább című dal volt, tehát ez 8:51 perc, a pontos idő 9 perc múlva lesz 9 óra. 9-kor pedig jön Fitzsari Nesz és jönnek a friss hírek. És a következő órában pedig jelentkezik a friss című műsor is, meg mi is majd jövünk vissza, és többek közt azt is eláruljuk majd, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban délután 15 órakor. Számítunk tehát a figyelmükre, jó rádiózás, szép napot továbbra is!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van, üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják. A szlovénországos egészségbiztosító, az ZZSZ mától elektronikus útmutatót vezetett be a betegállomány idején követendő szabályokról. A digitális dokumentum a korábbi papíralapú tájékoztatót váltja fel, és a munkáltatók a Spot portálon érhetik el. Az intézkedés a betegállomány kezelésének digitalizálását szolgálja, miközben az egészségbiztosító szerint a visszaélések elleni szigorúbb fellépés már az idei első negyed évben jelentős megtakarítást eredményezett. Mától, azaz július 1-től megszűnt a parkolóautomatás fizetés Budapesten. A parkolási díjat ezentől kizárólag mobiltelefonon, alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet rendezni. A fővárosban mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le. Szerdától emelkedtek a parkolási díjak is. A zónától függően óránként 300 és 800 forint közötti összeget kell fizetni. Az Európai Bizottság 3,9 milliárd eurós első részletet utalt Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitelkeretből. A forrást elsősorban drónok beszerzésére fordítják az ország védelmi képességeinek erősítése érdekében. A bizottság közölte, hogy a következő kifizetések drónok, valamint lőszerek, rakéták és légvédelmi rendszerek beszerzését is támogatják. A Trump adminisztráció arra utasította az amerikai ügyészségeket, hogy fokozzák a születési turizmushoz kapcsolódó visszaélések kivizsgálását és üldözését. Az intézkedés azt követően született, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét, és megsemmisítette Donald Trump korábbi elnöki rendeletét, amely korlátozta volna az automatikus állampolgárságot az illegálisan vagy ideiglenesen az országban tartózkodók gyermekei esetében. Sport. Mexikó 2-0-ra legyőzte Ecuadort a labdarúgó világbajnokság legjobb 32 csapata között rendezett mérkőzésén, ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe. A mexikai válogatott az első félidőben szerzett 2 góllal biztosította továbbjutását.
2: Időjárás.
1: Ma eleinte többnyire derült, fátyolfelhős idő várható, napközben azonban gomoly felhők képződnek. Délután helyenként zivatarok alakulhatnak ki, estére pedig a záporok és zivatarok az ország nagy részére átterjednek. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 29 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovica és Szent Jákob között Ljubljana irányába, Drámlej és Pletovária alagút között Maribor irányába, valamint Slovenské Konyice és Golorebro között Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornja Radgona környékén végeznek a rendőrök.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és hoztam Ariana Grande legújabb kislemezét, ami rögtön a slágeristák élén nyitott. Az énekesnő ismét pop történelmet írt, hiszen legújabb kislemeze, a Hate That I Made You Love Me, közvetlenül a 100-as lista első helyén debütált, és ez pályafutása 10. lista vezető dala az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb slágerlistáján. A szerzemény pedig az első hivatalos előfutára a július 31-én megjelenő 8. stúdióalbumnak. Az újabb siker tovább erősíti Ariana Grande pozícióját generációja egyik legmeghatározó pop előadójaként, nem csupán előadóként és színpadi személyiségként, hanem dalszerzőként és producerként is. A Hate That I Made You Love Me Ariana Grande közös munkája a régóta visszatérő alkotótársakkal, Max Martinnal és Iliával, akik az elmúlt évek számos emblematikus Ariana Grande slágerének a megszületésében közreműködtek. A rekordadöntő kislemez megjelenésével párhuzamosan Ariana Grande a koncertszínpadra is visszatért, hiszen Kaliforniában indult el az Eternal Sunshine turnéja, amely az első koncertsorozata 2019 óta. A turné összesen 41 állomást érint az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban. A sikeres visszatérés, az új album közelgő megjelenése és a slágerlista csúcsára törő kislemez alapján minden jel arra utal, hogy 2026 Ariana Grande egyik legerősebb éve lehet pályafutása során. Az új nagylemeze már most az év egyik legjobban várt pop albumának számít, miközben a Hate That I Made You Love Me újabb bizonyíték annak, hogy az énekesnő továbbra is meghatározó szereplője a nemzetközi popzenei szintérnek. Érkezik már is itt a napi frissben Ariana Grande.

Na, a Lokomotív GT, miénk ez a cirkusz című dala szólt, előtte pedig ugye Szabó Leslie-t is hallhattuk, azelőtt pedig ugye a Friss című műsort, amit ma délután, erre negyed kettő környékén meg is ismétlünk majd. Tehát, hogyha lemaradtak volna róla, vagy szeretnénk még egyszer meghallgatni az újdonságot, semmi gond, lesz rá lehetőség. Most pedig jön a Ciao Mamma Giovanottitól, aztán jövünk is vissza.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.cz címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Hallhatták tehát, hogy is működik a tudakozó, és akkor még egyszer az üzenet rögzítő telefonszáma Szlovéniából 059 09 77 12, úgy kell hívni. Külföldről pedig 00 386 59 09 77 12. Van ez a lehetőség, használják ki, éljenek vele. Mi pedig megyünk tovább, Bolond lennék című dallal, Kende Csevelin, azt jövünk is vissza.

Na, a kelet és dél-kelet Európa felett továbbra is egy kiterjedt, meleg és viszonylag száraz légtömeg helyezkedik el, amely egy magas nyomású légköri képződményhez kapcsolódik. Ez a Balkánra és a Közép-Európa egy részére is kiterjedt. Eközben Nyugat-Európa és Észak-Atlanti óceán térségében egy ciklon és a hozzá tartozó hidegfront fokozatosan kelet felé halad. Szlovénia ma még mindig a közeledő hidegfront elővonalán helyezkedik el, ahol délnyugat, illetve déli magas légköri áramlással rendkívül meleg, szubtrópusi eredetű levegő érkezik a térségbe. Ennek hatására túlnyomóan a napos és nagyon meleg idő várható. A hőmérséklet sok helyen eléri vagy meghaladja 35 Celsius fokot is. A délutáni órákban helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyek intenzív záporokat, gyakori villámlást, helyenként pedig kisebb jégesőt is okozhatnak. A jelenlegi előrejelzések szerint azonban a zivatar tevékenység várhatóan nem lesz olyan kiterjedt és heves, mint ahogyan azt néhány nappal ezelőtti modellek jelezték. Az ország keleti részén ugyanakkor továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy egy-egy helyen erősebb vihar alakuljon ki, amely jégeső is kísérhet. Az esti órákra jelenlegi meteorológiai számítások szerint a szlovén Isztria térségében egyelőre nem valószínű komolyabb zivatarok kialakulása. És hát ugye egyes modellek szerint Muravidéken délután 4, más modellek szerint estére, vagyis 20 óra tájékára érkezik majd meg a csapadék, a záporok és a zivatarok. Hát reméljük, hogy jég nélkül, egyébként kicsire az esély, de azért reméljük, hogy nem lesz belőle gond. Majka és Pápa Jóci jönnek, mikor a test törekszik című dalukkal, utána pedig akkor elmondjuk, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban.

ami sem létkeznek ránk. Na és akkor a terepjáró témák, amelyek délután 15 órakor várják önöket. Négy téma lesz biztosan, és hogy mik ezek a témák. Maraszka Toblice községi magyar nemzetönigazgatási közösség tanácsa 20. soros ülésén megvitatta és elfogadta a 2025-ös évi zárszámadást. Az ülésen elbíralták a községi nemzeti közösség felhívására beérkezett, nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek programjainak támogatásához benyújtott pályázatokat is. A felhívásra az öt település mind a 11 egyesülete jelentkezett. Erre a célra idén 30 ezer eurót különítettek el. Fejér Ilona számol majd be az ülésen elhangzottakról. Második témaként itt lesz, hogy a Lendvai Népi Egyetem koordinálásával, valamint a Lendvai Kétnyelvű Középiskola, az Alegerszegi Tankerületi Központ és a FEPIH Nonprofit Kft. Közreműködésével 2024-ben indult útjára a Guide to Success, azaz a sikerhez vezető út elnevezésű szlovén-magyar határon átnyúló Interreg projekt. Célja a fiatalok pályaorientációjának erősítése, valamint az oktatás, helyi környezet és a munkaerőpiac összekapcsolása. Továbbá olyan támogató megközelítések kidolgozása, amelyek segítik a fiatalok tanulmányi, szakmai és karrier útjának megtervezését. A két éves projekt tegnap konferenciával zárult, ahol a partnerek ismertették a kutatási eredményeket és a megvalósított programokat. Na erről akkor majd Gerevic Bettina szól részletesebben. Hétfőn kezdődött és pénteken zárul az idei immár 9. Lindart Junior, amelyen Lendva község általános iskoláiból 8 tanuló vesz részt. Sabján Betti, Fortuna Lázár rajzszakos tanárok, Dubravka Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója és Becski Andor szobrász irányításával egyébként. Botka Ágnes látogatott ki a Lindart Juniorra tehát. Na, a Goricskai Naturparkban végzett maggyűjtési és réthelyreállítási munkálatok a biodiverzitás megőrzését szolgálják. Szakemberek célja, hogy megmentsék a fajgazdag vadvirágos réteket az elgyomosodástól és az inváziós fajoktól. A maggyűjtéssel Monika Matyasec, a Goricskoi Naturpark és a Life for Seeds projekt munkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak. Tehát akkor ez a négy téma biztosan várja majd önöket a terepjáróban, úgyhogy ne maradjanak le róla, ajánljuk is a figyelmükbe. Most pedig zenével folytatjuk, aztán 10 órakor friss hírekkel, Ticsari Nesszel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Fticsár Inés hírszerkesztőt hallják. Ormos község fontolgatja, hogy kilép a Ptuj-Ormos területi múzeum társalapítói köréből, és a helyi múzeumi feladatok egy részét a községi turisztikai, kulturális és sport intézményeihez helyezi át. A cél a kulturális örökség és a turisztikai helyszínek egységes kezelése. A múzeum igazgatója szerint az átszervezésről már régóta zajlanak az egyeztetések, ugyanakkor a múzeumi gyűjtemények továbbra is a helyszíneken maradnak, ezért a szakmai együttműködés a jövőben is szükséges lesz. Magyar Péter miniszterelnök Semmelweis nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat, és azt hangsúlyozta, hogy az egészségügy fejlesztése a kormány egyik legfontosabb feladata. Július 1-e Magyarországon az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja. Ezen a napon a rendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, ügyeleti rend működik. Szintén július 1-i hatállyal Magyar Péter Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót nevezte ki országos kórház főigazgatónak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára. Írország július 1-től 6 hónapra átvette az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A dublini kormány közlése szerint az elnökség legfontosabb feladatai közé tartozik az Oroszország elleni új szankciócsomag elfogadása, az uniós bővítési tárgyalások előmozdítása, a 2028-2034-es uniós költségvetésről szóló egyeztetések vezetése, valamint a kereskedelmi viták kezelése az Egyesült Államokkal és Kínával. Az ír miniszterelnök szerint az ország egy különösen bizonytalan nemzetközi helyzetben veszi át az elnökséget, ezért kiemelt cél a tagállamok közötti egységes és az együttműködés erősítése. Omán hivatalos javaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak a hormuzi szoroson való áthaladásért fizetendő önkéntes szolgáltatási díj bevezetésére, írta a The New York Times. A tervezet a Malakka szorosban alkalmazott modellre épülne, ahol önkéntes hozzájárulásból finanszírozzák a hajózás biztonságát szolgáló intézkedéseket. Az Egyesült Államok korábban elutasította az áthaladási díj bevezetését, még Irán az önkéntes rendszert ellenzi. A hormuzi szoros kérdése az Egyesült Államok és Irán között Dohában zajló technikai egyeztetések egyik kiemelt témája. Sport. LeBron James bejelentette, hogy a 2026-2027-es idényben is folytatja pályafutását az NBA-ban, ugyanakkor már nem a Los Angeles Lakers játékosaként. A 41 éves kosárlabdázó 8 szezon töltött a klubnál, amellyel 2020-ban bajnoki címet nyert. A Lakers a jövőben Luka Doncic köré kívánja építeni csapatát.
2: Időjárás.
1: Ma eleinte többnyire derült, fátyol felhős idő várható, napközben azonban gomoly felhők képződnek. Délután helyenként zivatarok alakulhatnak ki, estére pedig a záporok és zivatarok az ország nagy részére átterjednek. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 29 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán baleset miatt akadozott a forgalom Sznebergye és Zadobrovák között a főváros irányába, valamint torlódások alakultak ki Drámlje és Spletovária alagút között Maribor irányába, illetve Slovenska Bystrica Jug és Golorebro között Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornja-Radgona környékén végeznek a rendőrök. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 73 éves korában elhunyt Szarjas Adéla alsólakosból. Temetése július 3-án pénteken 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hanvajt aznap 16 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 73 éves korában elhunyt Szarjas Adela alsólakosból. Temetése július 3-án, pénteken 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Hanvait aznap 16 órától a helybeli halottas házban ravatolozzák fel.

Szombaton ugye nemzetközi halászléfőző verseny lesz Lendván, erről ne feledkezzenek meg, méghozzá a megszokott helyszínen, tehát ugye a Kubisz melletti, Kubisz szálloda melletti területen, és 13 órakor kezdődik, lesz majd ünnepélyes megnyitó, aztán majd merítsen az MMR-ből, vagyis élő kívánságműsor. Ott a helyszínen, 15 órától pedig 15. Nemzetközi Néptáncfesztivál is lesz a Kubisz szálloda melletti sátorban. Fellépők pedig a következők. Kis Cimbora táncegyüttes, Óbecsérő, tehát Vajdaságból érkeznek. De fellép a Pincei Zalagyar Művelődési Egyesület néptánc csoportja is. Kozje néptánc csoport is érkezik, Szlovéniából, ugye Kozjéből. Anatoli táncegyüttes lesz itt Pécsről. Maglodról érkezik a Kacamajka táncegyüttes. De fellép a Prekmurje néptáncegyüttes, a Horvátszka Művelődési Egyesület, ők ugye Zagorjéból érkeznek, Desinicsből pontosabban. Itt lesz a HKD Pomburja néptánc csoportja is, valamint a Kapcsi József Attila Művelődési Egyesület néptánc csoportja is, úgyhogy számos fellépő lesz. És persze, fesztiválnak van zenekara is, az pedig a Fokos zenekar lesz, és Óbecséről, a Vajdaságból érkeznek, Szerbiából. Tehát 15. Nemzetközi Néptánc Fesztivál a halászléfőző verseny keretében július 4-én szombaton 15 órától a Kubisz szálloda melletti sátorban, a halászléfőző verseny pedig 13 órakor veszik kezdetét, nem ulasszák el.

0: nem a zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.
3: Szóltok már róla, még egyszer megemlítjük. Ha valaki gyakran rendel a Temuról, Shine-ról vagy az AliExpressről, júliustól vagyis mától érdemes egy kicsit ugye mélyebben a zsebében nyúlnia, mert muszáj is lesz egyrészt. Az Európai Unió ugyanis új vámszabályokat vezetett be az EU-n kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagokra. Legfontosabb változás, hogy megszűnt a kisértékű küldemények vámmentessége. Helyette egy átmeneti 3 eurós vámat kell fizetni az egyes termék kategóriák után, ugye forintban az egy kicsit több, mint 1000 forint. Na ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például póló, telefonok és fülhallgató is érkezik, akkor ezek külön kategóriának számítanak, hogy a fizetendő vám akár 9 euró is lehet. Ha viszont 3 egyforma pólót rendelünk, akkor csak egyszer kell megfizetni a 3 eurót. Vásárlók várhatóan nem külön fizetik majd be ezt az összeget, hanem a webáruházak beépítik az árakba, így a rendelés végösszege lesz magasabb. A szabály csak a 150 euró alatti Európai Unión kívülről érkező küldeményekre vonatkozik. Az Európai Unió szerint a változtatás célja, hogy igazságosabb versenyhelyzetet teremtsen az európai kereskedők számára, csökkentse a silány vagy nem megfelelő minőségű termékek beáramlását, valamint hatékonyabbá tegye a vám ellenőrzést. Az elmúlt években robbanásszerűen nőtt az Ázsiából érkező kis csomagok száma, amelyek jelentős része eddig vámmentesen érkezett Európába. Szakértők szerint főként az olcsó néhány eurós termékek drágulhatnak látványosan, míg a nagyobb értékű rendelések esetében a változás kevésbé lesz érezhető. Az új rendszer egyelőre átmeneti, és várhatóan 2028-ig marad érvényben, amikor az Európai Unió egy teljesen új vámkezelési rendszert vezet majd be. Na egyébként erről még talán annyit érdemes tudni, hogy ma, július 1-től még egy változás van, ugyanis az egyik az, hogy az Amerikával kötött szerződések is már máshogy működnek, ugyanis egyes termékek vámmentesek lettek, tehát vannak ilyen jó események is, de hát egyelőre akkor ez van, úgyhogy ha rendelünk EU-n kívülről, akkor azt hozzá kell számítani, hogy mindenképp többet kell majd fizetni, vagyis jön hozzá a 3 eurós vám. Mi pedig folytatjuk zenével, Konz Zsuzsával, meg Kovalszky, meg a Vegával.

Ronald Koeman kedden lemondott a holland válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, mivel csapata már a kieséses szakasz első körében kiesett a labdarúgó világbajnokságon, ugye 11-esekkel búcsúztak. Az előző éjszaka meghoztam a döntésemet, hogy távozom a nemzeti együttes éléről, írta a közösségi oldalán a 63 éves szakvezető, ki közvetlenül a Marokk ellen elszenvedett 11-es párbaj után még úgy nyilatkozott, nem döntött a folytatásról. Mindannyian arról álmodtunk, hogy történelmet írunk ezen a VB-n, de ez nem történt meg. Senki sem annyira csalódott, mint én, vezetőedzőként pedig felelősséget vállalok ezért. A szakember ráadásul az esetleges visszavonulására is utalt, megfogalmazása szerint az elmúlt néhány év ismét ráébresztette arra, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint a foci. A futball volt az életem, de az egészség felbecsülhetetlen. Amikor egy szeretett ember kemény csatát vív, megváltozik a nézőpontot. Feleségem Martina betegség ellenére minden nap támogatott és bátorított. Ez hihetetlen erőt mutatott nekem. Hálásabb vagyok neki ezért, mint azt szavakba önthetném, mondta Koeman. A holland szövetség technikai igazgatója Nigel de Jong csalódás keltőnek nevezte a szereplést, mert a cél az elődöntő volt, a vágy pedig a világbajnoki cím megszerzése, ettől pedig messze elmaradt, ugye, a válogatott. Koeman az előző VB után vette át a hollandok irányítását Louis van Gaaltól, akivel a negyed döntő jelentette a végállomást a narancsmezeseknek. Ezt követően Hollandia két év az EB-n az elődöntőben búcsúzott, ezúttal pedig már a 32 között kiesett, mivel ugye 1-1-es döntetlen után alul maradt 11-esekkel, a legutóbb negyedik marokkói csapattal szemben. Koeman tehát búcsúzik, és hát mi pedig legjobbakat kívánjuk neki. Na, megyünk is tovább, jön a TNT, meg aztán itt lesz Pál Dénes.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Mitől találod és szépnek az erdő?
2: Mert vannak benne virágok, meg gombák.
1: Milyen virágok vannak benne?
2: Hóvirág, meg tűzike.
3: Meg vannak szép levelek a fán, meg nagy fák.
1: Milyenek most ilyenkor a fa levelek?
3: Zöldek.
1: Milyen fákat ismertek az erdőben?
3: Fenyőfa, töltfa, bükfa.
1: Most tavasszal mit lehet csinálni az erdőben, Jure?
4: Sétálni, virágokat szenni, kikapcsolgodni.
1: Láttatok már valamilyen állatot az erdőben?
3: Én láttam a nyusit. Én láttam a kusti.
2: Aztán, hogyha nem lennének az erdőben fák, és nem lenne erdő, akkor nem tudnak ebújni az állatok, kb. A mókuskák, vagy a rókák, és ilyesmik.
5: Na, ezek voltak tehát akkor a gyerek gondolatok. 10:48 perc, a pontos idő, folytassuk még akkor egy kis zenével itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Lesznek majd hírek is ugye 11 órakor, na és a következő órában pedig jön egy színes összeállítás, a strandolásról lesz szó. Pontosabban, mi mire figyeljünk a vízparton, milyen a biztonságos fürdőzés a nyári hőségben, erre fognak kapni nagyon jó tippeket Kis Tamástól, a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub Sportegyesület elnökétől, úgyhogy hasznos tanácsok a vízbeli és előtt is a fürdőzés közben betartandó legfontosabb szabályokról. Mindezt tehát akkor a következő órában, úgyhogy mindenképp maradjanak továbbra is velünk, számítunk tehát a figyelmükre. Jó rádiózást, jön a zene, majd jönnek a hírek, aztán jövünk vissza.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesz hírszerkesztőt hallják. A Fókuszpárt elnöke Marco Lotrich és főtitkára Monika Kirbis-Royce büntető feljelentést tett a Alenka Bratusek ellen. A Parlament Közpénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnökét azzal vádolják, hogy jogszerűtlenül tárgyaltatta a párt finanszírozásának ügyét, noha szerintük az nem tartozik a bizottság hatáskörébe. A Fókusz álláspontja szerint az eljárás politikai és reputációs kárt okozott a pártnak, ezért hivatali visszaélés és hivatali kötelezettség elmulasztásának gyanúja miatt fordultak az illetékes hatóságokhoz. Kármán András pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány átláthatóbb és megalapozottabb költségvetést készít. A miniszter közölte, hogy a 2027-es költségvetést várhatóan októberben terjesztik az országgyűlés elé, hogy a tervezés frissebb adatokra épülhessen. Kármán András azt is kijelentette, hogy kormányváltás nélkül az idei költségvetés hiány a GDP 8,3%-át is elérte volna. Szerinte az új költségvetési tervezés kiszámíthatóbbá teszi az állam gazdálkodását és erősíti a befektetői bizalmat. A francia nemzetgyűlés ismét megszavazta az asszisztált halálról szóló törvényjavaslatot, amelyet a szenátus korábban elutasított. A tervezet szerint a súlyos, gyógyíthatatlan, végstádiumú betegségben szenvedő felnőttek szigorú feltételek mellett kérhetnék életük orvosi segítséggel történő befejezését. A javaslatról ismét a szenátus dönt, ha a két parlamenti kamara továbbra sem jut egyeztetésre, a végső szót a nemzetgyűlés mondhatja. J.D. Vance amerikai alelnök aggasztónak nevezte a Vatikán bevándorlásával kapcsolatos álláspontját, miután 14. Leo pápa többször is bírálta Donald Trump bevándorlás politikáját. Az alelnök ugyanakkor jelezte, hogy kész párbeszédet folytatni a katolikus egyház vezetőivel, de szerinte a tömeges bevándorlás következményeit is figyelembe kell venni. 14. Leo pápa korábban a migránsokkal való emberséges bánásmód fontosságát hangsúlyozta, és kritikával illette a Trump kormány intézkedéseit. Sport. A szlovén labdarúgó válogatott középpályása Adrián Zeljkovic a következő idényben is az MTK Budapest játékosa lesz. A magyar élvonalbeli klub honlapján közölte, hogy megállapodott a Viktoria Pölzennyel a 23 éves futballista kölcsönszerződésének meghosszabbításáról. Zeljkovic tavaly télen érkezett az MTK-hoz. A tavaszi szezonban 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett.
0: Időjárás.
2: Ma eleinte többnyire derült, fátyolfelhős idő várható, napközben azonban gomoly felhők képződnek. Délután helyenként zivatarok alakulhatnak ki, estére pedig a záporok és zivatarok az ország nagy részére átterjednek. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 29 és 36 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Drámlje és Pletovária alagút között Maribor irányába, illetve Slovenska Bystrica Jug és Golorebro között szintén Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést Magornya-Radgona környékén végeznek a rendőrök.

0: A nyári hőségben sokan keresnek fel strandokat és természetes vizeket, hogy felfrissüljenek, a gondtalan fürdőzéshez azonban a biztonságra is figyelni kell. Kis Tamás, a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub Sportegyesület elnöke ad hasznos tanácsokat a vízbelépés előtt és a fürdőzés közben betartandó legfontosabb szabályokról. A szakértővel Szabó Rudolf beszélgetett.
1: Sok strandolási módszer van, ez sok strandolási fogalom. Az első az az, ami mesterséges vizekről beszélünk, termálfürdőknél, strandfürdőknél, fedett uszodáknál, illetve a másik kategória pedig az, hogy a nyílt vizek, illetve a sósvizek, tengervizek, tavak hőmérséklete, ez általában ugye nem tudjuk befolyásolni. Tehát mind a kettő veszélyes. Általában a veszélyiség foknál, hogyha egy tízes skálán nézzük, akkor a legveszélyesebb azok az állóvizek, mert ezeket nem tudjuk befolyásolni, hullámoznak, különböző időjárási viszontagságokán a tengeren is nem az a meghatározó, hogy most mi állítunk hőfokra egy vízkeringetést. De visszatérve az, hogy mire kell figyelni, hát a legelső az, hogy felhevült testtel, ugye nagypapáink, nagymamáink is tanították, hogy felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe. Van egy-két évhit ebben. Tehát tőlem is kérdezték szakértőként, most itt a balatonátúszásról gondolok, többször is voltam felkészítő ugye az amatőrök kategóriájában, nem csak ugye versenyzőkkel foglalkozom. De a legtöbb ember arra gondol, hogy odaül a hideg víz mellé, lefröcsköri magát, és ugye belemegy. Na most a gyerekeknél már ezt kezdem tanítani, illetve több országban is tanítják oktatók, vízimentők, vízi életmentő tanfolyamon, hogy nem elsősorban a mellkassal van a probléma, illetve a tüdővel, szívvel, hanem a fejünkkel, tehát az agyunk adja ki a parancsot, és hogyha az agyunk nagyon hideget érzékel, mint ahogy például beleharapunk egy hideg fagylaltba, és a fogzománc átadja az idegizom kapcsolatokat, illetve az ideg kapcsolatokat az agynak, ugyanígy viselkedik a szív, a keringéssel, a tüdővel az agyunk, és én azt szoktam mondani, hogyha valaki belemosakodik a vízbe, ha csak ezt megjegyzi az egészből, hogy a fejét is mossa bele, az arcát mossa bele, utána a testét, tehát a szervezetét, a kezét, lábát, végtagokat, akkor gyorsabban hozzászokik ez a hideg vízhez, illetve relatív, hogy mi a hideg víz. Egy úszónak egy 20-21 fokos víz nem hideg, mert ugye úszik benne. Ha a strandol és csak mozdulatlanul van benne, az már 27-8 fokos víz is hideg tud lenni.
2: És mikor van az, hogy meleg a víz, hogy túl meleg? A víz.
1: Általában ugye van egy olyan meghatározási szakemberek között, illetve az orvoslásban is, hogy van egy belső hő, amin a hőmérséklet az a belső hő, amin a belső szervek jól működnek, optimálisan működnek. Ez nem ugyanaz szokott lenni, mint a külső hője az embernek. És ennek a különbsége már ilyenkor is 38, most is szerintem van 38 fok, amikor beszélgetünk, már érezhető, 38 fokról bemegyük egy 27 fokosba, 27 fokos teremből egy 24 fokosba, és mindenki leizzad. Ez azért van, mert a szervezet válaszol valahol. Hogy ezeket a válaszokat mozgás közben pedig nagyon nehéz kontrollálni, főleg aki még amatőr szinten úszik. Lényegében ez a meleg víz, ez általában 33-34 foknál kezdődik, ami az alatt van, azokban már vigyázni kell bármilyen szinten, főleg, hogyha melegről ugrunk bele ezekbe. Általában a tengerek azok nem szoktak 33 fokosak lenni, itt a termálvizek, ásott, illetve mesterséges medencék, de a legnagyobb kihűlést, illetve a legnagyobb vizes befolyásoltság az általában nem is a napsütés, hanem a szél vagy az eső, ami gyorsan a vízfelületet le tudja hűteni, és ha valaki a tengerbe beszokott menni, én is nagyon szeretem a tengereket, és általában van az, hogy bokáig belemegyek, már jó, és ott is vannak már olyan áramlatok, ami egy hideg-meleg áramlat a víz alatt. Nagyjából olyan 70-80 centi alatt már vigyázni kell ezzel, mert görcsöt is okozhat. Nem szívgörcsöt, hanem elsősorban izomgörcsöt, hogyha valaki úszik.
2: És ilyen esetben, ha még történik ez a görcs, akkor hogyan kell reagálni?
1: Általában ugye, mivel karral és lábbal úszunk, tehát fejjel, füllel nem nagyon tudunk evezni, ezért mindig azt szoktam tanítani, most is már így megelőzés céljából, hogyha valaki egy ilyen tengerbe, vagy egy ilyen állóvízbe találkozik egy hideg áramlata, akkor, mert sajnos ugye Magyarországon is voltak olyan problémák, hogy gyakorlott úszók is bele tudtak fulladni sajnos a vízbe. Ez a fulladás az általában ettől a görcstől van. Tehát bármennyire tudott úszni, begörcsölt mindkét lába, úgy maradt, és karral meg nem tudta kihúzni magát, csak kapálózni. Erre úgy lehet csak felkészülni, hogyha valaki már érzett izomgörcsöt, nyilván szerintem az emberek 90%-a, mert teljesavképződés az, hogy kicsit megerőltetjük, mindenkinél van, akkor azokat a végtagokat kell elsősorban használni, ugyanolyan tempóban, nyugodtan, hogy a pulzusunk ne menjen föl, ne égessünk el több oxigént, és ha az előfordul, elsősorban segítséget kell kérni. Tehát, hogyha valaki egyedül is bemegy a vízbe, akkor a társának szólni, hogy én arra mentem, vagy szem előtt tartani a legközelebbi életmentőt, és akkor annak jelezni. És hát arra is vigyázni kell, hogy a vízbőmentést is nagyon körültekintően kell megkezdeni, mert ha valaki a saját képességeit nem méri föl, akkor is nagy tragédiák szoktak történni, hogyha például akit megmentett, azt kihúzta, de ő mondjuk ott maradt. Igen. Tehát erre is figyelni kell, hogy saját képességeinkkel is tisztában kell lenni, hogyha mondjuk egy mentést megkezdünk.
2: Tehát akkor mindenképpen ajánlott, hogy nem magunk megyünk úszni. Tehát jó mindig társaságban lenni, jó, ha valaki van ott, lásd például, ha megyünk ki a természetben, élen bányatavakhoz, ott általában nem szokott mentő lenni a közelben, tehát ilyenkor mindig ajánlott valakivel legalább párosban ott lenni.
1: Így van, legalább párosban, tehát hogyha most említettük itt a bányatavakat vagy erdőket, ugye a túrázást is ide tudom hasonlítani. Tehát ha valaki egyedül elmegy túrázni, most már ugye vannak fejlett GPS koordinátás órák, illetve hogyha a családunknak megmondjuk merre mentünk, azért jó esélye megtalálnak. De pont ez a lényeg, hogy bármi történhet, tehát ezt tudom átvinni a vízbe is. Nagyon sok úszó, aki már ugye nyílt vízen úszik, akár triatlonos, akár öttusázó, akár úszó, a GPS koordinátás órával, tehát ez most már ezek a, nem mondok márkát, de ezek az okos órák már ugye nagyon gyakoriak, akár kisgyermekkorban is lehet rájuk adni, és ha esetleg hogy tényleg olyan szakaszon vagyunk nyílt vízen, vagy bányatónál, vagy ilyesmi, nyilván ez egy zárt strandon, vagy egy épített medencében nem nagyon fordulhat elő, hogy szem elől veszítem, de hogyha egy nagyobb kiterjedés van, akkor egy ilyen GPS koordináta vagy applikációval simán meg lehet határozni.
2: Tehát ezek a bányatavak, ezek nagyon közkedveltek tudnak lenni, ugye kicsit el vannak zárva, de mennyire látja a jó dolognak, ha itt fürdünk, ezekben a tavakban fürdünk, vagy inkább tehát keressük azokat a helyeket, ahol tényleg van egyrészt mentő, másrészt ugye több ember, aki ha veszély van, ha valami történik, ott van.
1: Igen, hát ugye elsősorban ugye nem csak Európában, de világszinten is ugye most inkább ezekről a mesterséges bányatavakról beszélünk, ami nem elsősorban fürdésre van kitalálva. Tehát maradjunk annyiba, hogy itt, hogyha egy kavicsbányáról, vagy homokbányával, vagy éppen egy karsztvizet összegyűjtő kis medencéről van szó, nyilván egy ilyen 130-160-os centiméter mélységig, ahol leér a lábunk is, kilátszik a fejünk is, tehát hogy látjuk, hogy mi hol van, ott azért el lehet úszkálni, meg el lehet lenni, akár kisgyermekkel is, hogyha fogjuk végig, vagy tényleg így brahiból el lehet menni, de ezeknél a bányatavaknak pont ez a veszélyes, hogy nem tudhatjuk azt, hogy a kotrási mélység az hol van. Ezt általában ugye a maga az építők, vagy azok is, akik kotorják a vizet, nem tudja, nincs rájuk bízva. Tehát egyik helyen mondjuk egy méter, másik ilyen két méteres, és nem tudja hirtelen letenni a lábát. Mert ugye ezt hozzá kell tennem, hogy az átlagember, hogyha nem tudja letenni a lábát, akkor pánik helyzetben van. És ha pánik helyzetben van, és nincs ott senki a láthatáron, akkor meg még jobban bepánikol. És általában ebből szoktak lenni a tragédiák. Én azt javaslom, hogyha ilyen bányatavakba, vagy ha feltétlenül be akarunk merészkedni, maximum a széléig, vagy látjuk az alját, vagy tudjuk, hogy mekkora kotrása, én nem tanácsolom, hogy menjünk bele. Tehát inkább tényleg választjuk azt, ahol kiépített strandok vannak, akár mesterséges, vagy mondjuk egy halastónál is szoktak kijelölni erre alkalmas helyet, mert ott nyilván úgy kotorják meg, hogy szépen a sekély részről mélyül, utána pedig vissza ki tudunk jönni a vízből. Ez általában ez megbízható, és bójával van jelezve. Akár a Velencei-tóban, a Balatonnál, de még akár mondhatom is, a tengeren is ugyanígy bójával ki van jelölve, nem csak ugye a hajó forgalom miatt, illetve a jet ski motorcsónak miatt, hanem azért is, mert odáig gondolják a szakemberek, nem hiába, hogy biztonságos, és egyedül semmiképp nem ereszkedjünk ilyen helyekre.
2: Tehát mindenképpen mielőtt vízbe ugrunk, tudnunk kell, hogy milyen a mélység, tehát ismerni kell azt a környezetet, ahol tartózkodunk, anélkül, tehát ilyen, ha először megyünk egy ilyen helyre, tehát mindenképpen legyünk óvatosak, és próbáljunk minél több információt megszerezni, hogy tehát főleg a mélységről, ugye?
1: Igen, hát a mélység általában ugye pont ez van, hogy ki szokták írni, tehát ez kötelező törvényileg, hogy kiírják, hogy veszély, vigyázat, bányató, tehát nem, erre nem azt írják ki, mint az uszodában, hogy vízmélység 2 méter. És ezt már egyből látja, a laikus is látja, hogy ez nem arra van kitalálva. És hát általában ugye szoktak olyanok lenni, hogy aki tud úszni, akkor az bemegy, és akkor megnézi, milyen mély, ezt sem javaslom. Tehát én is hallottam olyan tragédiát, sajnos nekem is volt olyan úszom, aki kisgyermekként belement, belesett a chipszes zacskója, a lábát lógatták, és hát sajnos aki utána ment, ő is ott maradt. Tehát hogy tragédiák nagyon gyorsan megvannak, és hogy főleg, hogyha mondjuk még egy kicsit iszapos is az a talaj, vagy egy halastóról beszélünk, ahol nem vagyunk meggyőződve annak a jellegéről, tehát az egy gyakorlott úszót is kellemetlen helyzetbe tud hozni, mert maga a körülmény ezt nem szokta meg. Egy csempézett medencébe úszni, de van nagyon sok olyan, aki mondjuk Balaton átúszásra, vagy Göböl átúszásra a Szlovéniában nem megy el, mert ő csempézett medencéhez szokott. Vagy akár fordítva is, hogy aki a tengerben nem, az meg egy csempézett medencében, mert egy kicsit más az érzet. Igen. És itt mindig az érzetem van a hangsúly, amiről beszélek. Ha rossz előérzete van valakinek, hogy nem biztos magába, ki is van írva, hogy nem szabad úszni, az nem hiába van. Az nem azért van kiírva, mert van benne egy óriási csuka, aki leharapja a lábalat, vagy egy cápa, hanem azért, mert még egy gyakorlott úszónak is veszélyes.
2: És például mikor ilyen nagyon meleg van, ugye előfordulhat, hogy jön egy zivatar, ugye délután kialakulnak ezek a nagy cellák, ilyenkor is vigyázni kell, hogy akkor semmilyen esetben sem menjünk a vízbe, ha közeledik ilyen felül.
1: Igen, tehát a szabályzat az most jelenleg frissült márciusban, és ebben azért márciusától már sokkal szigorúbban veszik ezt is. Igaz, hogy nagyon sok helyen fedett úszodákban, nyíltvízi úszodákban van a villámhárítók és a többi, de ami eső még az nem olyan vészes. Általában ugye ezek a helyek, akár tengerpartról beszélünk, akár épített termálfürdőkről, rendelkeznek akkreditált meteorológiai előrejelző programmal. És ők pontosan tudják, ugyanúgy, mint a meteorológusok, hogy hány óra, hány perckor várható egy cella, szupercella, vagy bármilyen esőfelhő, és ez mennyire van esélye annak, hogy vihar kerekedik belőle, mert nyilván villámlásnál nálunk most olyan szigorú a törvényi meghatározás, illetve az uszodai üzemeltetés, hogyha már dörgés és villámlás egyhangúan van, tehát nem egyszerre, mert nyilván az a távolságát is mutatja, tehát aki meteorológiában jártas, tudja ezeket a törvényszerűségeket, de ha már egyetlen villámot látnak a dörgéssel együtt, vagy dörgéshez közeli villámlást, és az érzékelhető szemmel szabadtéren, akkor már minden olyan medencéből ki kell jönni, akár esik az eső, akár nem, ahol esély van arra, hogy esetleg a villám bele tud csapni. Nyilván én nem nagyon hallottam ilyenről mostanában. Általában ugye ezek a magasabb fákat ültetnek ugye a szabadtéri medencében is, nem csak azért, mert a árnyékot tartanak jó időben, meg nem csak nyilván a zöldesítés miatt, hanem általában a fákat találja ez meg, mert nyilván leesik az eső, a legmagasabb pont vizes, igen, oda megy bele, ez a, általában ugye a fába belecsap, arról már sokat hallottunk, és nem a medencébe, de jobb félni, mint megérni, ugye a medencén is általában koracélból vannak a korlátok, ott is vonza, a víz az már eleve felerősíti ugye az áramot, és még csak a kockázatát sem. Hát többet hallottunk már futballpályába is, belecsapott vizes futballpályába, és ott is elég sok tragédiát tud okozni, hát még a vízben. Itt azonnal az úszómestereknek intézkedni kell, akárki akármit csinál a vízbe, ki kell jönni, sőt az úszómestereknek is olyan felett helyre kell menni, ahol általában fabódé vagy valami olyasmi, nem egy magas napernyő alá, ahol szintén ugyanúgy belecsaphat, de ezek a szabályokat, ezeket lerögzítették, és Európa szinten ezt már szabályozták, illetve nem csak szabályozták, szigorították is március óta.
2: És akkor zárásként esetleg még egy-két jó tanács, amit, tehát amire figyeljünk így most, ha megyünk strandolni.
1: Esetleg még... igazából a folyadékpótlás a legalapabb probléma. Most is úszótáborokat tartok, gyermekeknek, felnőtteknek úszóedzéseket, középkorosztálynak is tartok, versenyzőknek is. Nálam versenyzőnek hál' Isten nincs ezzel probléma, mert ők már megszokták. De a folyadékpótlás az most egy átlag embernek egy ilyen 30-40 fokos hőségben, az legalább 2-3 liter lenne, hogyha megjelenik egy ilyen strandon, tehát az alap 2-3 liter, akkor még nem ment vízbe. Ha vízbe való mozgások után kijön, akkor is legalább még egyszer egy el kéne fogyasztani. Tehát minimum 4 litert ilyen időben meg kellene inni, akkor is, hogyha nem úszósportról beszélünk, hanem csak sima strandolásról. Ez 4 darab fél literes üvegű ásványvíz mondjuk, és ez még csak alaphangon. Akkor még nem mondom, ha étkezés közben leves teszik, az is egy kis folyadék, ahhoz is kéne meginni, illetve nálam az ilyen 13-18 év közötti fiataloknál, serdülő korosztályban, ott majdnem 6-7 litert megisznak. Mert ugye tehát edzés alatt is legalább 1 litert meg kell kötelezően inniuk, kiengedem WC-re, tehát nem probléma ez, hogy folyadékpótlás, de napközben ügyelni kell arra, és nem úgy, hogy fél litert egyszerre megiszok, mert akkor kis izzadja, hanem ezek a maximum 1-1,5 deci kis kortnyi vizek, ugye fél óránként muszáj kell, mert ez a folyadékpótlás nagyon lényeges, pontosan azért, amiről korábban is beszéltem, hogy a belső hőnk, a vízháztartásunk ilyenkor megváltozik, és ha egy kicsit izgulósabbak vagyunk, vagy izzadósabbak vagyunk, akkor ezt már eleve pótolni kell gyorsabban. Ha meg még mozgás is van hozzá, tehát hogyha vízparton vagyunk, és még napozunk is hozzá, akkor megint azt mondom, hogy legalább 8 litert naponta lehet pótolni. Nyilván vannak, akik kevesebbhez vannak szokva, de hogyha mozgás van, általában én abból indulok ki, hogy valaki vagy úszik, vagy dobálja a labdát, vagy a szüleivel játszik a vízben, az is egy, úgymond nem egy egy ilyen, hát passzív mozgásnak mondhatjuk, de nem is veszük észre, hogy milyen, mennyire kiszív minket a víz. Ezt szokták érezni, hogy kiszív, kijön, és akkor éhes, szomjas. Igen. Na most általában elsősorban szomjas az a test, és aztán kevésbé éhes. Általában az étkezésre is szoktam mondani, hogy sokszor picit együnk, tehát 4-5-ször kicsiket, de az lényeg, hogy teli hassal menjünk ki a 40 fokba egy strandra, és a harmadik jó tanácsom pedig az, hogy mindenképpen ne egyedül menjünk, tudjanak a szülők róla, ha gyerekeket engednek el, vagy az úszómesterek azok nem hiába vannak ott, bármi van, jelezzék, és hát a belemosakodás, tehát a vízbe elsőre, amikor bemegyünk, akkor a felhevült testnél, amit már mondtam, hogy fejbelemosakodás, mellkasbelemosakodás, végtagok, és utána szépen lassan, fokozatosan, nem egyből bombát kell ugrani a hideg vízbe.
2: És hány órát ajánlatos, tehát vízben tölteni, vagy arra is van esetleg egy ilyen határ, amikor azt mondja, hogy most ez már kicsit túl sok, hogy legyen egy kis szünet?
1: Így van, most ugye a hőségről tekintettel, általában minél magasabb a kinti hőmérséklet, a vízbe annál kellemesebb többet eltöltenünk hideg vízben. Na most mozdulatlanul már egy, mondom, 26-28 fokos víz is tud hideg lenni, hogyha bent csak vagyunk, vagy megmártózunk, az pár perc szokott lenni. Most egy úszónak egy órás edzés alatt, másfél órás edzés, 4 kilométert leúszik, ő már melege van 28 fokos vízbe, ő neki hidegebb jó. Tehát nyilván a mozgásnak a fajtájától is függ, hogy mennyit vagyunk benne óránként a vízbe. Én most annyit tudok összehasonlításként elmondani, támpontként, hogy nálam egy úszó táborban naponta két edzés van, az egy-egy órás, kicsit több, mint egy órás, és utána vagy előtte a játékra is egy óra van. Tehát összefüggően egy 6-tól 13-4 éves gyereknek két óra vízben lét, akár edzésből, akár játékból, az bőven elég. Tehát maximum két óra, de még az is sok. Tehát, hogyha tartunk közte szünetet, én azt mondom, hogy egy óránként mindenképpen kellene tartani szünetet. Most nyilván az edzés az egy óra monoton úszásról van szó, de sokan ugye folyadékpótlásról fél óránként is kijönnek a vízből. Ez a víznek hőmérsékletétől függ. Ha jó tanácsként azt mondanám, hogy csak strandolni megyünk, akkor fél óránként az aki kéne jönni a vízből.
2: Kis Tamást arról is kérdeztük, hogy mi a helyzet az otthoni medencék esetében. Mire kell odafigyelni, illetve mit tanácsol ezek biztonságos használatánál?
1: Tehát most már azért ezek az otthoni medencék, ezek se olyan kis méretűek, mint régen volt. Az én időben beleültem az öcsém, két öcsém, és már ki is lógott a lábunk, tehát ilyen piciken, most meg már tényleg akkora medencék van, a több méteresek. Általában ezek ilyen 1,50-1,30 mélységűek, nyilván, hogy lehessen élvezni ezt. Itt tudni kell azt, hogy ugye vagy vízforgató rendszerrel működnek, ezek már ugye saját vízforgató rendszerrel rendelkeznek, vagy le kell takarni őket, és akkor hát többféle van már, nagyon sok minden, és erre arra kell figyelni, hogy feltöltés után feleljen meg annak a vízhőfoknak, illetve hogyha van be vegyszerezés, az is feleljen meg a vegyszerezésnek a ráírt ajánlott mennyiségnek. Ez nagyon sokféle lehet, tehát én ezt nem akarom felsorolni, de az a lényeg, hogy itt a vegyszerezésre kell nagyon odafigyelni, illetve a vízhőfokra. Ezek is föl tudnak hevülni, itt is felhevült testtel is tudunk beleugrani, tehát itt is vigyázni kell, mert általában ugye ezek csapvízzel van a feltöltve az otthoni hálózatról, és az általában ugye 21-23 fokos, tehát azoknak egy kicsit melegednie kell, de hát ilyen napsütés gyorsan felmelegszik, úgyhogy a vízhőfokra kell figyelni nagyon, illetve arra, hogy milyen koncentrátumot tartalmaznak ezekből a vegyszerekből. Tehát napernyővel lehet árnyékolni, vagy hogyha van valamilyen fedett rész a háznál, garázsbeálló, vagy egy terasz alatt, sokkal jobban el lehet ezt képzelni. A víz amúgy is mozog, a vegyszeres is benne van, tehát lényegében itt inkább az van, hogyha ilyen napos idő van, akkor valami fényvédőt felszerelni, vagy napvitorlát legalább az egyik része felé, és akkor tudjuk kontrollálni azt is, hogyha kisgyerekkel bemegyünk, ne kapja a hőgutát. Tehát itt is ugyanúgy kell figyelni a gyerekekre, tehát főleg aki nem tud úszni, aki tud úszni, annak egy ilyen pici medence az itt tényleg játékra való. Mert a piciket, tehát eleve elindul, már vége is. Tehát aki edzéshez van szokva, egy 50 méteres, 25-es vagy 33-ashoz, de a kisebb gyerekekről, tehát az 5 év, 4 év alattiaknál, akár egy gumicsónakba, vagy akár egy ilyen karúszóval beletesszük, arra is folyamatosan figyelni kell, és lehetőleg nem kívülről. Tehát ezt szoktam mondani a szülőknek, hogy ha bemegy a gyerek, akkor nem a gyerek megy be, hanem bemegyünk a gyerekkel, tehát több beszámot használunk, és nem a szuperlatívuszok miatt több beszám, hanem valójában valaki bemegy a gyerekkel. Nem csak azért, mert ez a gyerek biztos, lehet, hogy egyedül is jól érzi magát, de egy az, hogy figyelni kell a mozgását, mert hogyha felhevült testtel, azért ott is láttam már olyat, aki elájult a melegtől, mert olyan meleg volt, illetve az a gyerek azért szeret szülőkkel játszani is. Jó, hogyha ő már gyerekkorban megszokja, hogy egy másik közegbe, hogyha becsatlakozik, akkor van ott, akire számíthat.
2: És tilos az alkoholfogyasztás, illetve az energiaitalok, ugye? Azt viszont hanyagoljuk.
1: Igen, főleg a cukros italok, tehát főleg energiaitalok, cukros italok fogyasztása, az hirtelen föl tudja vinni a pulzusunkat, főleg ilyen melegbe. Igaz, hogy cukorpótlást hirtelen kitágítja a pupillákat, gyorsan tudunk mozogni, de úgy ugyan gyorsan is megy. Tehát itt a vízről beszéltünk. Vannak izotóniás, hipotóniás italok, azokkal még lehet, de ízesítettek, nyilván. Ezek nagyon népszerűek, de az energiaitalokat abszolút hanyagoljuk ilyen időszakban, illetve csapvíz, tehát normál vizekre, nagyon jó ásványvizek vannak, ásványos vizeket, illetve bubis, tehát mentes vagy szénsavas vizeket, de általában a vízösszetétel az ilyenkor a hidratáláshoz elengedhetetlen.
3: MMR. A zene összeköt.

Idén tavasszal a rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál. Az 58 éves kosodias dalszerző énekes nemrégiben komoly műtéten esett át. Itt a Kovács Ákos maga Facebook oldalán közzétett legfrissebb posztjában. Idén tavasszal egy rutinvizsgálat során diagnosztizáltak pajzsmirigy rákot a zenésznél. Azóta meg is műtötték, állapota stabil, azonban minden nyári koncertjét lemondta. Posztjában egyúttal a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet. Ákos most közleménye szerint a gyógyulásra koncentrál, hogy december 12-én megrendezésre kerülő aréna beli koncertjére már újult erővel állhasson színpadra. És hát, ahogy írta, remélem az évvégi aréna koncerten már újult erővel állhatok színpadra, és ott találkozhatunk. Majd úgy fejezte be, hogy vigyázzatok magatokra, menjetek szűrővizsgálatokra, és találkozzunk össze az új lemez kapcsán, decemberben pedig az arénában. Írta tehát Ákos. Mi pedig akkor a legjobbakat kívánjuk neki. És már jön is Ákos, itt van az Ébredj mellettem című dala, amit hallani fogunk, utána pedig akkor jön Sima Anna Mária is.

11:51 perc a pontos idő, és a délelőtti csapat most búcsút vesz önöktől. Levár Teodor volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta. Na, éreket pedig Ticseri Nesz szerkesztette, és ő ugye hamarosan érkezik, mert várja majd önöket a Déli Krónika. És persze, Déli Krónika alatt sem lesz itt egyedül Ticseri Nesz, és önök sem lesznek itt egyedül a délután folyamán, mert Donner Tímea várja önöket. Úgyhogy mindenképp maradjanak továbbra is az MMR-rel, maradjanak ezeken a hullámosszokon, mert délután jó társaságban lesznek, úgyhogy jó rádiózást és szép délutát mindenkinek. Holnaptól már akkor kicsit frissebb lesz az időjárás is, tehát 27-28 fokra számíthatunk, úgyhogy sokkal kellemesebb lesz, és hát mindenkinek akkor szép napot még egyszer, és továbbra is jó rádiózást, a délelőtti figyelmet pedig köszönjük!

Lányizmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.si. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a Déli Krónika hallgatóit. A mikrofonnál Donner Tíme a műsorvezetőt és Ptichár Inés hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Következzenek a nap fontosabb hírei először röviden.
2: Ülésezett a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa.
1: Elektronikussá vált a betegállományi tájékoztatás Szlovéniában.
2: Az egészségügy fejlesztését ígéri a magyar kormány.
1: Július 1-től új vámszabályok léptek életbe az Európai Unióban.
2: A Trump kormányzat fokozza a fellépést a születési turizmus ellen.
1: Következzenek a részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa 20. soros ülésen megvitatta és elfogadta a 2025-ös évi zárszámadását. A bevételek meghaladták a 395 ezer eurót, a kiadások pedig 368 ezer eurót tettek ki. A tavalyi és az előző évek egyenlege összesen 67 ezer euró, amit a közösség az idei évbe hozott át. A dokumentációt áttekintette az Önkormányzat Ellenőrző Bizottság. Kivetnivalót nem találtak. A tanács a zárszámadást egyhangulag fogadta el.
2: Az ülésen elbírálták a községi nemzeti közösség felhívására beérkezett, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek programjainak támogatásához benyújtott pályázatokat. A felhívása az 5 település, mind a 11 egyesület. A felhívása 5 település, mind a 11 egyesülete jelentkezett. Erre a célra idén 30 ezer eurót különítettek el. Az ülésről a mai terepjáróban számolunk be részletesebben.
1: A szlovénországos egészségbiztosító, az ÖZÖZÖSZ mától elektronikus útmutatót vezetett be a betegállomány idején követendő szabályokról. A háziorvos által kiállított digitális dokumentum a korábbi papíralapú tájékoztatót váltja fel, és a munkáltatók a Spot portálon keresztül férhetnek hozzá.
2: Az útmutató tartalmazza a betegállomány idején betartandó előírásokat és az engedélyezett tevékenységeket. Az ÖZÖZÖSZ szerint az intézkedés a betegállomány kezelésének digitalizálását szolgálja. A biztosító úgy véli, hogy a visszaélések elleni szigorú fellépésnek köszönhetően az idei első negyedévben jelentősen csökkent a kiesett munkanapok száma. Ez több 10 millió eurós megtakarítást eredményezett.
1: Magyar Péter miniszterelnök szemelvesz nap alkalmazása. Mából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat, és azt hangsúlyozta, hogy az egészségügy fejlesztése a kormány egyik legfontosabb feladata.
2: Július 1-e Magyarországon az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja. Ezen a napon a rendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, ügyeleti rend működik. Szintén július 1-i hatállyal Magyar Péter Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót nevezte ki országos kórház főigazgatónak, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára.
1: Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint az Európai Unióban átlagosan még nem kritikus az édesvízkészletek felhasználása, de több tagállamban egyre nagyobb gondot okoz a vízhiány. A legkritikusabb helyzet Cipruson alakult ki, ahol a nyári hónapokban a rendelkezésre álló édesvízkészletek 92%-át használják fel.
2: Magas a vízfelhasználás Máltán, Görögországban, Portugáliában, Olaszországban és Spanyolországban is. A jelentés szerint a klímaváltozás és az egyre gyakoribb aszályok miatt a helyzet a következő években tovább romolhat. Az uniós lakosság mintegy 10%-a már jelenleg is nehezen jut elegendő biztonságos ivóvízhez.
1: Három helyen keletkezett tűz kedden délután Dalmáciában, miután jégesővel és villámlással kísért vihar söpört végig a térségen. A legsúlyosabb helyzet Csiovo szigetén alakult ki, ahol a lángok lakott területeket is megközelítettek, ezért nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a védekezést pedig tűzoltó repülőgépek is segítik.
2: Az erős szél nehezíti az oltást, és sajtóértesülések szerint Okrugornyi egy részének kiürítése is felmerült. A tüzeket feltehetően villámcsapások okozták, a vihart pedig rendkívüli hőség előzte meg, amely során Splitben megdőlt az abszolút meleg rekord.
1: J.D. Vance amerikai alelnök aggasztónak nevezte a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját, miután 14. Leo pápa többször is bírálta Donald Trump bevándorlás ellenes intézkedéseit. Az alelnök jelentette, kész párbeszédet folytatni a katolikus egyház vezetőivel, ugyanakkor szerinte a tömeges bevándorlás következményeit is figyelembe kell venni.
2: 14. Leo pápa korábban a migránsokkal való emberséges bánásmód fontosságát hangsúlyozta, és bírálta a Trump kormány bevándorlási politikáját. Donald Trump ezzel szemben továbbra is az illegális bevándorlás visszaszorítását és a belbiztonság erősítését tekinti egyik fő céljának.
1: Július 1-től új vámszabályok léptek életbe az Európai Unióban. Az EU-n kívüli online áruházakból, például a Temuról, a Shein-ről vagy az AliExpress-ről rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok után terméktípusonként 3 eurós vámot kell fizetni.
2: Az intézkedés célja a vámhatóságok terheinek csökkentése, a vásárlók védelme és az uniós piacon tapasztalható tisztességesebb verseny biztosítása. Emellett július 1-től hatályba lépett az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti új kereskedelmi megállapodás is, amely több amerikai termék esetében megszüntette a vámkötelezettséget.
1: A Trump adminisztráció arra utasította az amerikai ügyészségeket, hogy fokozzák a születési turizmushoz kapcsolódó visszaélések kivizsgálását és a felelősök elleni eljárásokat. A nyomozások elsősorban vízumcsalásra, pénzügyi visszaélésekre és más kapcsolódó bűncselekményekre összpontosítanak.
2: Az intézkedés azt követően született, hogy az Egyesült Államok legfőbb bírósága fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét, és megsemmisítette Donald Trump korábbi elnöki rendeletét, amely megszüntette volna az automatikus állampolgárságot az illegálisan vagy ideiglenesen az országban tartózkodó külföldiek Egyesült Államokban született gyermekei számára.
0: Sport.
1: Három év után ismét Aleš Zver irányítja az Olimpia Hosszúfalu felnőtt labdarúgó csapatát. A klub bejelentése szerint megállapodtak a szakember visszatéréséről, aki korábban már sikeresen vezette az együttest. Az elmúlt években Zver a Muravidéki labdarúgó ligában dolgozott, ahol a Csrensovci és a Dokle Zsolye labdarúgó csapat vezetőedzőjeként tevékenykedett. Franciaország és Mexikó is sikerrel vette a legjobb 32 közötti akadályt a labdarúgó világbajnokságon. A franciák New Yorkban 3-0-ra legyőzték Svédországot, ezzel negyedik mérkőzésüket is megnyerték a tornán. Franciaország a nyolcaddöntőben Paraguayjal találkozik. Mexikó 2-0-ra múlta felül Ecuadort, és ezzel szintén bejutott a legjobb 16 közé. A mexikói válogatott már az első félidőben megszerezte mindkét gólját. Ma Anglia, Belgium és a társházigazda Egyesült Államok is a legjobb 16 közé jutásért lép pályára a labdarúgó világbajnokságon.
3: Időjárás.
2: Ma többnyire derült fátyol felhős idő várható, napközben gomoly felhők képződnek. Délután helyenként zivatarok alakulhatnak ki, estére pedig a záporok és zivatarok az ország nagy részére átterjednek. Az előrejelzések szerint a zivatarok először az ország északi és északkeleti részén erősödhetnek meg, majd fokozatosan más térségekre is átterjednek. A felmelegedett nedves levegő miatt a zivatarokat helyenként heves felhőszakadások, erős széllökések, gyakori villámlás, valamint jégeső is kísérhet. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 29 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Drámlje és Pletovárje alagút között Maribor irányába, illetve Szlovenska Bystrica Jug és Golorebro között Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornyaradgona környékén végeznek a rendőrök.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. A híreket Ticsárine szerkesztette, Donner Tima a műsorvezető, és Lebár Teodor hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. Hírekkel ismét 14 órakor jelentkezünk, a viszonthallásra.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Itt van a Muravidéki Magyar Rádió, új hónapot kezdtünk meg, a mai nappal július 1-e van szerda, köszöntöm Önöket, 11 perccel vagyunk délután, és természetesen számítunk figyelmükre a következő órákban, most ez a zenés óra következik, aztán majd egy órakor jövünk a friss információkkal. Rádiózanak velünk, kellemes napot kívánunk mindnyájuknak.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Murabidéki Magyar Rádióban.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, délután 1 óra a pontos idő. Érkezünk már is a friss információkkal. Ami az időjárást illeti, változóan felhős időre készülhetünk, már most is fátyol felhők vannak felettünk, napközben pedig gomoly felhők képződnek majd. Délután helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Az előrejelzések szerint előbb az ország északi és északkeleti részén erősödhetnek meg, majd fokozatosan kiterjednek más területekre is. A felmelegedett nedves levegő miatt helyenként felhőszakadás, erős szél, gyakori villámlás, akár jégeső is előfordulhat. A maximum értékek 29 és 36 fok között alakulnak majd. Ami a jelenlegi helyzetképet illeti, itt Lendván 33 fok van. Aztán Muraszombatból 31 fokot jelentenek, borult az ég, Maribor környékén 28 fokot mérnek, Ljubljana 30 fok, Koper 33 fok, a Kredoricán pedig 17 fokot mértek legutóbb, ez a jelenlegi helyzetkép. És hogyha megnézzük óráról órára, mit mutatnak, még egy picit emelkedhet a maximum érték, de nem annyira erős már a nap, hiszen, ahogy említettem, fátyol felhők vannak. Az este folyamán érkeznek majd meg a gomoly felhők, most 8 órától mutat zápor, zivatart az előrejelzés, de ez mindig annyira bizonytalan, hogy hirtelen gyorsan változhat a dolog, úgyhogy akár már délután is lehet részünk némi esőben. Ami Magyarország időjárását illeti, vannak többnyire derültebb területek, de vannak már felhősebb tájak is. Természetesen ez a front, amely érkezik, nem csak Szlovéniát érinti majd, hanem Magyarország területét is. A naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre többfelé majd beborul az ég, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is előfordulhat. Estőtől zivataroktól függetlenül is megerősödik majd, illetve viharossá fokozódhat az északi északnyugati szél. Jelenleg 31 fokot mutatnak a hőmérők Lenti környékén és Nagykanizsán, 32 fok van Zalaegerszegen, Szentgotthárdon, Szombathelyen és Budapesten is. A maximum értékek 34-35 fok körül alakulnak, de az zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Zalára egyébként elsőfokú riasztást adtak ki, zivatar alakulhat ki, elsődleges veszélyforrást a villámlást jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső fordulhat elő. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat, írja az előrejelzés. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, keletebbre még gomoly felhők lehetnek az égen, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fokot mérhetünk majd, tehát holnap. Aztán pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet helyenként viharos lökések kísérhetik majd, és a napos időszakokat felhő átvonulások zavarják meg, ezekből elszórtan előfordulhat csapadék. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9-17 fok közé csökken majd a hőmérséklet, délután pedig úgy tűnik, hogy 30 fok alatt maradnak a maximumok. Ma a hidegfront előtt még marad a hőség, füllet melegre lehet számítani, ez megviseli az emberek szervezetét, legyenek türelemmel, lassan érkezik a változás. Ennyit az időjárásról és az orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
0: Közlekedési hírek.
2: Egyelőre száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. A Steyer autópályán torlódik a forgalom Drámlje és a Pletovárje alagút között Maribor felé, Szlovenska Bystrica dél és Golorebro között pedig a főváros irányába. Aztán a tengermelléki autópályán is torlódik a forgalom Unec és Posztolna között Koper felé, Rázdörtó és Posztolna között pedig Ljubljana irányába. Meghibásodott gépjármű miatt akadályozott a forgalom a tengermelléki autópályán Senozecse és Nános között a Ljubljana felé tartó oldalon, illetve itt a Muravidéki autópályán a Muraszombati lehajtónál Lendva irányából szintén előfordulhat torlódás egy gépjármű meghibásodása miatt. Vidékünk forgalmában egyébként fennakadásokról nem jelentettek, radarra Gornyaradgona környékén számíthatunk. 4 perccel múlt el 1 óra, friss információkat hallották itt az MMR-en. Kellemes szerda délután kívánunk mindnyájuknak így a hónap első napján. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is, némi zene után áttekintjük a délutáni tartalmat.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Iz Austrije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, siva pot, ajmo Rus.
4: Evo skupaj.

13 óra 23 perckor szólunk a további tartalomról, nem sokára majd az ünneplőket köszöntjük fel, aztán zenével folytatjuk tovább ezt az órát. 2-kor persze lesznek hírek, aztán egy újabb zenés óra vár majd ránk 2 és 3 óra között is, így a nyári műsorsávban, műsor sémában ez mindig így szokott lenni. Lesz viszont terepjáró ma délután 4 is szám szerint. A témák a következők. A Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa 20. soros ülésén megvitatta és elfogadta a 2025-ös évi zárszámadását. Az ülésen elbírálták a községi nemzeti közösség felhívására beérkezett, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek programjainak támogatásához benyújtott pályázatokat is. A felhívásra az 5 település mind a 11 egyesülete jelentkezett. Erre a célra idén 30 ezer eurót különítettek el. Fehér Ilona számol majd be az ülésről. Aztán a Lendvai Népi Egyetem koordinálásával, valamint a Lendvai Kétnyelvű Középiskola és a Zalaegerszegi Tankerületi Központ és a FEPIH Nonprofit Kft. Közreműködésével 2024-ben indult útjára a Sikerhez vezető út elnevezésű szlovén-magyar határon átnyúló Interreg projekt. Ennek célja a fiatalok pályaorientációjának erősítése, valamint az oktatás, a helyi környezet és a munkaerőpiac összekapcsolása, továbbá olyan támogató megközelítések kidolgozása, amelyek segítik a fiatalok tanulmányi, szakmai és karrier útjának megtervezését. A 2 éves projekt tegnap konferenciával zárult, ahol a partnerek ismertették a kutatási eredményeket és a megvalósított programokat. Mindenről Gerebic Bettina számol majd be. Hétfőn kezdődött és pénteken zárul az idén immár 9. Lindart Junior, amelyen Lendva község általános iskoláiból 8 tanuló vesz részt, Sabján Betté, Fortuna Lázár rajszakos tanárok, Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója és Becske Jandor szobrász irányításával. Ő hozzájuk Botka Ágnes látogatott ki. Aztán a Goricskói Naturparkban végzett maggyűjtési és réthelyreállítási munkálatok a biodiverzitás megőrzését szolgálják. A szakemberek célja, hogy megmentsék a fajgazdag vadvirágos réteket az elgyomosodástól és az invazív fajoktól. A maggyűjtésről Monika Matyasec, a Goricskói Naturpark és a Life for Seeds projekt munkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak, meghallgathatják, hogy mit is mondott a terepjáróban. 3 órakor lesz tehát a terepjáró helyi vonatkozású hírekkel, aztán zenékkel megyünk tovább, 4 óra után meg főleg 4-kor hírek jönnek, utána pedig majd kívánságműsor kérhetik kedvenceiket. 5-kor is mondunk híreket, 4-6 után egy színes összeállítást ismételünk meg, amelynek a lényege biztonságos fürdőzés a nyári hőségben. Szabó Rudolf Kis Tamással, a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub Sportegyesület elnökével beszélgetett, és ezt hallgathatják meg tehát majd 4-6 után. 6 órakor jövünk a Napi Krónikával, utána pedig a Lemez Múzeum című zenei összeállítással. Hét előtt egy kicsivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat. Hát ennyi akkor részünkről, számítunk figyelmükre, kellemes délutánt!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

5 perccel fél kettő után gratulálunk az ünneplőknek. Július 1-e van Tihamér napja, ez egy régi magyar személynév, amely a Tihomir névből származik. Jelentése csend és béke. Magyar névként Vörös Marti Mihály és Kisfaludi Károly újította fel. Az Anna Máriákat is köszöntjük. Héber görög latin eredetű a női név, az Anna és a Mária nevek összetétele, az idegen nyelvi változatok visszalatinosítása útján. A név jelentése kegyelmezett, aztán a szlovénban Bogoszláv névnap van, ez szláv eredetű, jelentése Istennek dicsősége. Köszönhetjük még Anabel vagy Annabel, Anabella vagy Annabella nevű ismerőseinket is, de szerepel még Áron, Bende, Detre, Dévald, Előd, Gyula, Harun, Lévi, Ninet, Ninetta, Olivér, Szeder, Tábita, Teobald, Teobalda, Tibád és Tibold névnap is a mai kalendáriumban. Július 1-e van. Kedves ünnepeltek, névnaposok, születésnaposok, szépen gratulálunk!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Friss. Zenei újdonságok.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam Ariana Grande legújabb kislemezét, ami rögtön a slágeristák élén nyitott. Az énekesnő ismét pop történelmet írt, hiszen legújabb kislemeze, a Hate That I Made You Love Me, közvetlenül a 100-as lista első helyén debütált, és ez pályafutása 10. lista vezető dala az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb slágerlistáján. A szerzemény pedig az első hivatalos előfutára a július 31-én megjelenő 8. stúdióalbumnak. Az újabb siker tovább erősíti Ariana Grande pozícióját generációja egyik legmeghatározó pop előadójaként, nem csupán előadóként és színpadi személyiségként, hanem dalszerzőként és producerként is. A Hate That I Made You Love Me Ariana Grande közös munkája a régóta visszatérő alkotótársakkal, Max Martinnal és Iliával, akik az elmúlt évek számos emblematikus Ariana Grande slágerének a megszületésében közreműködtek. A rekordadöntő kislemez megjelenésével párhuzamosan Ariana Grande a koncert színpadra is visszatért, hiszen Kaliforniában indult el az Eternal Sunshine turnéja, amely az első koncertsorozata 2019 óta. A turné összesen 41 állomást érint az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban. A sikeres visszatérés, az új album közelgő megjelenése és a slágerlista csúcsára törő kislemez alapján minden jel arra utal, hogy 2026 Ariana Grande egyik legerősebb éve lehet pályafutása során. Az új nagylemeze már most az év egyik legjobban várt pop albumának számít, miközben a Hate That I Made You Love Me újabb bizonyíték annak, hogy az énekesnő továbbra is meghatározó szereplője a nemzetközi popzenei szintérnek. Érkezik már is itt a napi frissben Ariana Grande.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Július 1-e van, szerda délután, 10 perc múlva 2-kor jövünk majd a friss hírekkel, és számítunk figyelmükre a következő órákban is.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesz hírszerkesztőt hallják. A Focus párt elnöke Marco Lotrich és a párt főtitkára Monika Kirbis-Royce büntető feljelentést tett Alenka Bratusek ellen. Szerintük a Parlament Közpénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke olyan ügyet tűzött napirendre, a Focus párt finanszírozását, amely nem tartozik a bizottság hatáskörébe. A két politikus szerint Bratusek ezzel visszaélt hivatali jogkörével, és megszegte hivatali kötelezettségét. Az ügy a június 19-i félbeszakított bizottsági üléshez kapcsolódik. Szemelvesz nap alkalmából ma zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár Magyarországon. Az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Magyar Péter miniszterelnök a jeles nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat. Hangsúlyozta, hogy az egészségügy fejlesztése a kormány egyik legfontosabb feladata. Július 1-től új vámszabályok léptek életbe az Európai Unióban. Az EU-n kívüli online áruházakból, például a Temuról, a Shinről vagy az AliExpressről rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok után terméktípusonként 3 eurós vámot kell fizetni. Az intézkedés célja a vámhatóságok terheinek csökkentése, a vásárlók védelme és az uniós piacon tapasztalható tisztességesebb verseny biztosítása. Emellett július 1-től hatályba lépett az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti új kereskedelmi megállapodás is, amely több amerikai termék esetében megszüntette a vámkötelezettséget. Valeri Zaluzsny, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövet indulna az ukrán elnökválasztáson, írta az Ukrajinska Pravda. A lap értesülése szerint Zaluzsny ezt egy júniusi kijevi találkozón személyesen közölte Volodymyr Zelenszky elnökkel. A források szerint Zelenszky az esetleges választás előkészítéséről egyeztetett vele, Zaluzsny pedig megerősítette indulási szándékát. Sajtóértesülések szerint az elnökválasztást 2026 végén tarthatják meg. Sport. Először rendeznek hivatalos nemzetközi padelversenyt Magyarországon. A FIB bronz kategóriájú tornának július 8-a és 12-e között Budapest ad otthont. A versenyen női és férfi játékosok is pályára lépnek. A szervezők szerint az esemény újabb mérföldkő a magyar padelsport fejlődésében.
3: Időjárás.
2: Ma délután helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyek először az ország északi és északkeleti részén erősödhetnek meg, majd estére a záporokkal együtt az ország nagy részére átterjednek. A felmelegedett, nedves levegő miatt a zivatarokat helyenként heves felhőszakadások, erős széllökések, gyakori villámlás, valamint jégeső is kísérheti. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 29 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornyaradgon a környékén végeznek a rendőrök.
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszló.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Kaspár Laci énekelt, rádiózzanak velünk a folytatásban is július 1-én. A magyar szóhasználatban nyárhóként is emlegetik, de áldáshavaként is ezt a hónapot, amelyet a mai nappal megkezdtünk. A régi római naptárban 5. hónap lévén a Quintilis nevet viselte, míg nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézárról nevezték el. A keresztény hagyomány az egyik apostol után Szent Jakab havának is mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt 25-én emlékezünk majd meg. Július hónapa nyári mezőgazdasági munkák fő időszaka, ráadásul a földeken dolgozók helyzetét csak nehezíti a forróság. Nem csoda, hogy ezekben a hetekben, talán más hónapokhoz képest kicsit ritkábbak a jeles napok. Persze, július 2-án lesz Sarlós boldogasszony, ezt írja a kalendárium, aztán számos népi hiedelem hagyományos kötődik ehhez az időponthoz. Például még megemlíthetjük jeles napként 24-ét is majd. Az ezen a napon már, mint a 2-án szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a szerszámokat ilyenkor megáldatták, sőt, ehhez a naphoz kapcsolódva, annak folytatásaként másnap korra reggel is ünnepi rítusok szerint kezdtek hozzá az aratáshoz. Az életet jelentő kenyérgabona tiszteletéről szól mindez, amely mindmáig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szentostjában. Sarlós boldogasszony napjáról szólunk majd még a holnapi napon, és bár nem néprajzi jellegű, de a magyar történelmi köztudat szempontjából feltétlenül kiemelendő esemény is e hónaphoz köthető. Július 22-e az 1456-os Nándorfehérvári győzelem emléknapja, a hónap utolsó napját pedig nem csak a segesvári ütközet időpontjaként, hanem Petőfi halálának napjaként is számon tartjuk. Időjósló napok is vannak, 5-én, hogyha sarolta napján esik, akkor rossz dió és mogyoró termés várható. Illés napján 20-án dörög az ég, azt mondják, hogy illés szekere zörög. Két nappal később, Mária Magdolna napján viszont nagy valószínűséggel esik az eső. Jakab napja hosszú távú előrejelzésekre is alkalmas, hogyha 25-én menetelnek a hangyák, akkor nagy hidege lesz a télnek, csak el ne felejtsük addigra. És amíg itt a különböző napokat, jeles napokat említettem, akkor azért júliusra még egy dolog eszembe jutott, amit nem nagyon szoktak tanítani sem, meg megemlíteni sem nagyon szoktuk, de ez is júliusban történt, és ez nem más, mint a pozsonyi csata napja. A pozsonyi csata a honfoglalás korának legnagyobb jelentőségű ütközete volt, mert ebben az összecsapásban a keleti frank királyság a honfoglaló magyarok által frissen megszerzett Kárpát-medence visszahódítását szerette volna elérni. Ez volt a 895-ben kezdődő honfoglalás utáni időszakban az európai területekről kiinduló legnagyobb ellentámadás a magyarok visszaszorítására. Sajnos a mai magyar oktatás nem hangsúlyozza az ütközet fontosságát, pedig népünk történetének kulcsfontosságú eseményéről van szó. Nem csak tanítása, de évfordulójának megünneplése is indokolt volna, hiszen ez egy olyan csata, amit nem elveszítettünk, hanem megnyertünk. 907-ben volt, július 4-én, 5-én a pozsonyi csata, majd hogyha odaérünk a naptárban, akkor erről is szólunk bővebben talán. Ennyit akkor, még ez is júliushoz kapcsolódik. Érdekes egyébként, hogy vesztes csatákat, meg ilyen szörnyűségeket mind-mind megünneplünk, és ezekre az eseményekre emlékezünk vissza évről évre, de azért talán lenne más is a történelemben, amit érdemes lenne néha kiemelni, megtanulni, és aztán továbbadni az utánunk érkezőknek. Ennyit csak így. Ha gondolják, akkor gondolják tovább. Remélem, hogy páran legalább megteszik. Ennyit akkor erről a hónapról, amelynek az első napját tiporjuk, most már a délutánban vagyunk benne, és hát ígértek változást, de most még inkább a fátyolfelhők is odébb álltak, és süt a nap itt Lendván, de azért fátyolfelhősödésre, sőt, borultégre lehet számítani a következő órákban, jellemzően majd este és az éjszaka folyamán. Érkezik majd csapadék is, hirtelen csökken a hőmérséklet, most úgy mutatják, hogy este 8 órára. Meglátjuk majd, hogy alakul, addig is kitartást mindenkinek a nagy melegben. Jelenleg 33 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén. További jó vételt és jó rádiózást mindenkinek, 4 perc múlva 2:30 lesz.

Bajalex felvétele szólt az imént egy perccel múlt 3:43. 3 órakor a terepjáró összeállításai következnek majd itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Korábban már említettük a tartalmat, nem sokára jönnek a részletek. És van még egy nagyon fontos értesítés az Ekoparktól, úgyhogy kéretik odafigyelni és kéretik komolyan venni a dolgot. Az Ekopark értesíti a lakosságot, hogy a megnövekedett fogyasztás miatt, valamint a zavartalan ivóvízellátás biztosítása érdekében Lendva, Csrensovci, Odránci, Turnisce, Dobronak és Kobilje községekben tilos az ivóvíz használata kertek és zöld felületek öntözésére, medencék feltöltésére, gépjárművek mosására, valamint egyéb nem rendeltetésszerű használatra. Kérik az intézkedés szigorú betartását annak visszavonásáig. Megértésüket kérik és köszönik. Ennyi az Ökoparttól, akkor vegyük komolyan, vegyék komolyan önök is. És akkor jönnek a zenék, 3-kor pedig terepjáró.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Július 1-e szerda van, köszöntöm a rádió hallgatókat, a Terepjáró következik. A Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa 20. soros ülésén megvitatta és elfogadta a 2025-ös évi zárszámadását. Az ülésen elbírálták a községi nemzeti közösség felhívására beérkezett, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek programjainak támogatásához benyújtott pályázatokat is. A felhívásra az 5 település, mind a 11 egyesülete jelentkezett. Erre a célra idén 30 000 eurót különítettek el. Fehér Ilona beszámolóját hallják.
2: A Moravszke-Toplice községi Magyar Önkormányzat tanácsa egyhangulag fogadta el a közösség tavalyi évi zárszámadását, amelyben az ellenőrző bizottság kivetnivalót nem talált. Az ülésen a dokumentumot Vugrinec Zsuzsi, a tanács elnöke mutatta be.
3: A bevételek tételén 395 ezer eurót könyveltünk el, a kiadások felén pedig 368 ezer eurót adtunk ki a 2025-ös évben. Volt még egy ellenk, ami 26 ezer euró, arra még nem érkeztek meg az év végéig a számlák, úgyhogy az az összeg is föl volt használva a 2025-ös évben. Legfőbb tételek közé tartoznak természetesen az épületek karbantartása, a magyar önkormányzat működtetése, a programok kivitelezése, körülbelül 55 ezer eurót fordítottunk a programok kivitelezésére, akkor az egyesületek és az intézmények támogatására, ez is egy nagyobb tétel, ez is körülbelül 45 ezer eurót tett ki.
2: A tavalyi költségvetés bevételi összege rekordmagasságú volt.
3: Igen, egy különtételünk volt a tavalyi évben, 100 ezer eurót kaptunk a gazdasági projektből, úgyhogy fel tudtuk ennek alapján természetesen újítani az alsó helységeinket, amit már használatba is vettünk, amit hivatalosan augusztus 22-én fogunk megnyitani.
2: Mondta a zárszámadás legfontosabb tudnivalóiról Vugrinec Zsuzsi. A Moravszke-Toplice községi nemzeti közösség pályázatot hirdetett a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek és civil szervezetek részére.
3: 11 egyesület jelentkezett be a pályázatra. Nagy hangsúlyt fektetünk természetesen a művelődési egyesületek támogatására, akik a kultúránk, hagyományaink, értékeink, identitásunk hordozói, de nem feledkezünk meg a másik egyesületekről se. Tűzoltó, sport és más kézműves egyesületekről úgy szintén nem. Az igényelt támogatás összege volt 42 ezer euró. 30 ezeret írtunk ki, úgyhogy ezt felosztottuk az egyesületek között.
2: Mint évfordulós egyesület kiemelt támogatásban részesült a Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egylet, és pedig 3000 eurót kapott. A Pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület 4000 eurós, a Szerdahelyi, a Szentlászlói és a Kisfalui Művelődési Egyesület pedig külön-külön 3500 eurós támogatásban részesült. A Csekefai, a Szentlászlói és a Szerdahelyi Tűzoltó Egyesület egyenként 2250 eurót nyert a pályázaton. A Pártosfalvi és a Szentlászlói Sportegyesületnek 2000 eurót, a Pártosfalvi Rózsakézműves Egyesületnek pedig 1750 eurót ítéltek oda. Az egyesületek gazdag programjaik révén nyerték el a támogatást. A Pártosfalvi székhelyű Magyar Önkormányzat tagjai számára idén is megszervezi a hagyományos tanulmányutat, amelynek úti célja Újvidék lesz. A 3 nap során találkoznak a magyar közösség tagjaival, és megtekintik a helyi nevezetességeket. A közösség minden kiránduló számára a költségek felét fedezi, határozott a tanács.
1: A Lendvai Népi Egyetem koordinálásával, valamint a Lendvai Kétnyelvű Középiskola, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ és a FEPIH Nonprofit Kft. Közreműködésével 2024-ben indult útjára a Sikerhez vezető út elnevezésű szlovén-magyar határon átnyúló Interreg projekt. Célja a fiatalok pálya orientációjának erősítése, valamint az oktatás, a helyi környezet és a munkaerőpiac összekapcsolása, továbbá olyan támogató megközelítések kidolgozása, amelyek segítik a fiatalok tanulmányi, szakmai és karrier útjának megtervezését. A két éves projekt tegnap konferenciával zárult, amelyen a partnerek ismertették a kutatási eredményeket és a megvalósított programokat. Gerebit Bettina összefoglalója.
4: A sikerhez vezető út elnevezésű szlovén-magyar határon átnyúló kezdeményezés olyan szükségletekből született, amelyeket a projekt partnerei munkájuk során azonosítottak. Hiányosságban ugyanis a fiatalok, azon belül is a sérülékeny csoportok számára nyújtott pályaorientáció terén, továbbá az oktatási intézmények és a helyi munkaadók kapcsolatában. Gondot jelent az is, hogy a gyerekekben sok esetben hibás elképzelés alakul ki egy-egy szakmáról, vagy hogy a szülő befolyása érvényesül. Ezek pedig nagy mértékben hozzájárulnak a fiatalok téves pályaválasztási döntéséhez. A 2024-ben indult két éves projektben két szlovéniai és két magyarországi intézmény közreműködött. A lendvai kétnyelvű középiskola, a zalaegerszegi tankerületi központ és a FEPIH Nonprofit Kft., valamint projektvezetőként a Lendvai Népi Egyetem. A projekt felelősét Rahela Hojnik-Kelenc igazgatót kértük mikrofon elé.
5: Sam projekt je prinesel zelo veliko rezultatov, predvsem uporabni se nam pa zdija strategija karierne orientacije za
6: A projekt számos eredményt hozott. A legfontosabb ezek között pedig az a stratégia, amely a fiatal sérülékeny csoportok pályaorientációjára irányul. Rengetegen közreműködtek a kutatásban, tanulók, tanárok, munkaadók, illetve az oktatás területén tevékenykedő különböző szakemberek. A projekt keretében továbbképzéseket is szerveztünk a pedagógusok számára. Emellett három pályaorientációs füzet is született a fiatal korosztályok igényeire szabva. Az első könyvecske az általános iskola felső tagozatának szól, a második a középiskolás diákoknak, a harmadik pedig azok számára, akik nem folytatták tanulmányaikat, lemorzsolódtak az oktatási rendszerből, ezért nem szereztek olyan kompetenciákat, amelyekre szükségük lenne a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Ezeknek a könyvecskéknek a segítségével a fiatalok nem csak a szakmai környezettel ismerkedhetnek meg, hanem elsősorban saját magukkal is. A szakmaválasztás kapcsán ugyanis abból indultunk ki, hogy ismerjük meg saját magunkat és a környezetünket, ahol élünk. Mert ez alapján tudjuk meghatározni, hogy egyéni érdeklődésünket milyen szakmai munkakörnyezettel tudjuk párosítani saját községünkben.
4: A projektben közreműködő szlovén és magyar partnerek is ugyanarra a következtetésre jutottak a pályaorientációt illetően.
7: Páros Henrietta vagyok, az Zalaegerszegi Tankerületi Központ partnerintézménynek a szakmai kivitelezője a projektben. Ezen felül a Pacsai Általános Iskolának vagyok az igazgatója. Annak ellenére egy picit más az iskola rendszerünk, de mégis azt tapasztaltuk, hogy ugyanazokkal a kérdésekkel találkozunk, ugyanazokkal a nehézségekkel találkozunk, viszont ugyanolyan módszertannal, ugyanolyan pedagógiai technikákat használva ugyanúgy eredményre tudunk jutni.
4: A pályaorientáció kérdését az oktatási intézmények mellett gazdasági és munkáltatói szemszögből is megvizsgálták. Magiszter Szabina Szobocsán, a Lendvai Váris Kft. Igazgatója munkáltatói szemmel ismertette a tapasztalatokat és a nehézségeket.
8: Ja, de a karrierna orientácia traja celo življenje, ne traja samo v osnovni šoli, takrat, ko se pač odločajo učenci.
9: A karrierorientáció végig kíséri az egész életünket, nem csak az általános iskola vagy a középiskola utolsó éveit. A tanulás egész életen át tart. Megváltoztak a trendek, minden felgyorsult. Manapság teljesen normális, hogy valaki akár 40-en felül is úgy dönt, hogy munkahelyet és szakmát vált. Sokszor előfordul, hogy a végzett munka már nem tetszik a munkavállalónak, vagy éppen maga az élet kényszeríti ki a változást. A fiatalok továbbtanulását, illetve karrierválasztását illetően az jelenti a legnagyobb problémát, hogy túl fiatalok még, amikor el kell dönteni, hogy merre tovább. És sajnos gyakran előfordul, hogy nem elég érettek a döntésre, vagy hogy egyáltalán nem tudják elképzelni, hogy mit is szeretnének csinálni felnőtt fejjel. Már a középiskola kiválasztása is nehéz. Mi, munkáltatók rengetegszer felajánljuk a lehetőséget, hogy egy-egy szakmát közelebbről is bemutassunk. Sajnos sokszor szembesülünk vele, hogy a tanuló tudja, mit jelent az adott szakma, de igazából nincs tisztában a mögötte lévő munkakörrel és lehetőségekkel. Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy az oktatási intézmények, akár már az óvodák is kapcsolatba kerüljenek a gazdasági szereplőkkel, és konkrétan a vállalatokban ismerkedjenek meg a különböző szakmákkal, illetve minden olyan munkával, amit az adott szakmával lehet végezni. Amikor valaki állásinterjúra érkezik hozzánk, nem csak a végzettség felől érdeklődöm, hanem a hobbikról, a szabadidős tevékenységekről is. Gyakran ugyanis a hobbiból jön az, hogy valaki milyen szakmában helyezkedik el. Például valakinek gépészmérnöki végzettsége van, de szabadidejében fafaragással foglalkozik, amit mellesnek nagyon jól csinál. Ez már egy jó kiinduló pont lehet. Tanárként és munkaadóként is meg kell találnunk az egyénben a potenciált. Sajnos nagyon sok időt töltünk a munkahelyünkön, és ha nem vagyunk elégedettek a munkakörünkkel, akkor nem tudjuk színvonalasan elvégezni az adott munkát.
4: A sikerhez való út elnevezésű határon átnyúló projekt záró konferenciáján az előadásokból részletesen megismerkedhettünk a Muravidéki és a Zalavár megyei pályaorientációs tapasztalatokkal, valamint a program keretében elkészített szakmai anyagokkal és fókuszcsoport eredményekkel. A sikerhez vezető út elnevezésű projekt az Interreg Szlovénia-Magyarország program támogatásával valósult meg. Összértéke 303.000 euró volt.
9: Hétfőn kezdődött és pénteken zárul az idei, immár 9. Lindart junior képzőművészeti tábor, amelyen Lendvakösség általános iskoláiból 8 tanuló vesz részt. Mivel jelenleg a 90 éves Király Ferenc Munkácsi Mihály Díaz szobrász kiállítása látható a várban, az alkotótábort is ennek a megtekintésével indították. A lendvai vár egykori kápolnájának hűvösében Botka Ágnes kereste fel a Serényen dolgozó csapatot.
10: Igazából másodszor vagyok itten, azért csatlakoztam, mert szeretnék ilyen dolgokat csinálni, és így próbálhatok új dolgokat is.
11: És most itt mit készül ebből a Sziporexből?
10: Igazából olyan saját karakterem, de másképp sárkány.
11: És miért éppen sárkány?
10: Mert szeretem a sárkányokat is. Olyan kedvem volt, mikor elkezdtem.
12: Mondta Iva Dobranics.
13: Gondolom, hogy érdekes számukra, mert hát próbálunk olyan programokat kigondolni, amelyek tulajdonképpen így olyan technika, olyan alkotás, amely nincs az iskolában használva, és nem gyakorolnak ezzel, és mindig azon gondolkodunk, hogy valahogyan fűződjön is a nagy kiállításhoz, ami itt van nálunk fönt a várban. Idén Király Ferenc alkotásai láthatók, mi is akkor úgy programoztunk, hogy akkor legyen köze a szobrászathoz az idei Mihály munka. Különböző technikákat szeretnénk bemutatni nekik. Így első nap megismertik az anyagot, anyagoztak, különböző kisebb dolgokat készítettek. Tegnap így elkezdtünk ebben a pitong téglában faragni. Így volt velünk Becskei Andor Magyarországról. Próbálunk, tehát mi is kicsit így különböző mentorokat még foglalkoztatni, úgyhogy ők is akkor társulnak hozzánk, különböző újdonságokat mutatnak, amelyeket mondjuk mi sem tudunk még. Próbálunk kicsit tágítani a tudásunkat, gyerek tudását, úgyhogy ha gondolják ők, tulajdonképpen ezt otthon is tudják kivitelezni, de hiszen olyan dolgokról van szó, ahol minden megtalálható, tehát szerintem mindegyik háznál van egy ilyen itongtégla, vagy itt-ott lehet, van biztos, hogy olyan anyagot lehet vásárolni, tehát ez nem probléma, úgyhogy fa mindenhol van, tehát lehet szobrászkodni otthon is. Pénteken egy ilyen záró kiállítással fogjuk befejezni a műhelymunkát, és megnézzük, hogy ki mit alkotott, egyet beszélgetünk, és akkor mindenki megy saját útjára élvezni a nyarat.
12: Nyilatkozta Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója szervezőként. Berden Patrícia kiváló tapasztalatszerzésként látja ezt az alkotó munkát.
14: Én most vagyok itt először, és igazából engem a Fortuna tanárnő hívott meg, és mondtam, hogy nagyon szívesen eljövök, ugyanis én is egy ilyen művészetiskolába szeretnék majd menni, hogyha oda kerülök. És számomra úgymond a művészet már az életem része lett, és mikor mondta, hogy szobrászkodni fogunk, akkor még felcsillantak a szemem, és azonnal mondtam, hogy igen, jövök, azért vagyok ma itt. Mariborba szeretnék menni, a Sosomra, a Szörnyes Olasz Ablikoványira, ott pedig a médiatechnikás szakot szeretném választani, ugyanis a médiában nagyon otthon vagyok. Ez mellett meg ugye hát a grafika, meg az ilyen dolgok is érdekelnek, ezért szeretnék oda menni, de ugye ott szükség lesz a szobrászkodásra is, úgyhogy azért is jöttem el idén.
15: Hogy tetszett a Király Ferenc kiállítása?
14: Nekem nagyon tetszett, érdekes formákat használt. Nagyon tetszik, hogy hogy ötvöz több anyagot egy szobrában is. Például láttunk egyet, ahol fát ötvözött anyaggal, úgyhogy nem is látszott, hogy hol van az átmenet. Úgyhogy ott kicsit hogy érdekelt ez a darab, azt meg is néztem több ideig. De érdekes igazából, szerintem nagyon szépen dolgozik, és remélem, hogy folytatni fogja még, ameddig bírja persze.
15: Itt most mind dolgozol?
14: Ez most már egy B-tervem. Az első terv egy ilyen absztrakt szobor lett volna, de az absztrakt szoborból egy ötös szám jelent meg, és mivel nem áll meg, ezért egy 8-as csinálok mellé, és így egy 58-as lesz a szám a végére.
15: Ez a művészi rejtély része marad majd, ugye? Nehéz ezekkel az eszközökkel dolgozni? Látom, van itt fűrész, van itt ilyen csiszoló, véső.
14: Igazából nem is annyira nehéz vele. Megvan a saját nehézsége. Sziporex az egy eléggé könnyű...
15: Művelhető anyag.
14: Művelhető anyag, igen. És hát szerintem nem olyan nehéz, habár kört nem ajánlok belőle formálni, ugyanis az már nehezebb, de meg lehet oldani.
12: A műhely egyik vezetője Fortuna Lázár képzőművész szakos tanárnő. Nagyon érdekes, hogy a lányok idén milyen bátran láttak hozzá a munkához. Noha először dolgoznak sziporekszel, és szép munkák születnek. Olyan anyag ez, amelyik jól formálható, viszonylag könnyű megdolgozni, mindenképpen megfelelő a számukra. Azt tanácsoltam nekik, hogy csak engedjék el a fantáziájukat, amit le is vázolhatnak egy papírra, és még akkor sincs gond, ha nincs azonnal ötletük. Majd menet közben megszületik. Csak adják át magukat az alkotásnak. Szerencsére nagyon kellemes helyen dolgozunk, miközben kint hőség van.
15: Bajzsika, Anna és Izabella, a múltkor a zenéről beszélgetünk, hát a szobrászatban is ugyanolyan harmóniára, összhangra van szükség, mint a zene világában. Ti hogyan közelítetek ehhez?
16: Például most újonnan szeretek a számítógépen képeket rajzolni. Digitálisan rajzolok képeket, hát, és nagyon izgalmas.
15: Attól egy kicsit különbözik, mert itt fizikai erőre is szükség van. Látom, fogni ezt a vésőt, kalapácsot.
16: Mondjuk én nem vagyok éppen fizikailag erős.
15: De azért jól forgatod a kalapácsot.
16: Meg lehet.
1: A Goricskói Naturparkban végzett maggyűjtési és réthelyreállítási munkálatok a biodiverzitás megőrzését szolgálják. A szakemberek célja, hogy megmentsék a fajgazdag vadvirágos réteket az elgyomosodástól és az invazív fajoktól. A maggyűjtésről Monika Matyasec, a Goricskói Naturpark és a Life for Seeds projekt munkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
4: Goricskó területén szerencsések vagyunk, hogy fennmaradt a leginkább fajgazdag, változatos és száraz réteg közül néhány. Ezért ez a térség rendkívül fontos a maggyűjtés szempontjából. A magbank valójában egyfajta biztosítási kötvény a jövőnkre nézve, hiszen lehetővé teszi számunkra az őshonos növényfajok magjainak megőrzését, amelyeket aztán szükség esetén a réteg helyreállításánál használhatunk fel.
1: A maggyűjtés a teljes vegetációs időszakon át tart, mivel az egyes növényfajok eltérő időben érnek be. Így egyesek korábban, mások pedig később.
17: Semena zbiramo ročno in pa zelo premišljeno. Vedno nabaramo le del semen.
4: A magok gyűjtése kézzel és rendkívül tudatosan történik. Egy-egy növényről mindig csak a magok egy részét gyűjtjük be, sohasem az egészet, hogy a termőhelyen elegendő maradjon a további szaporodáshoz. Minden begyűjtött mintát gondosan megjelölünk egy vonalkóddal. E kód alapján az alkalmazásban megtekinthető a magok gyűjtési helyszíne, a gyűjtés dátuma, valamint egyéb adatok. Például, hogy veszélyeztetett-e a növény, hány egyedről történt a mintavétel, illetve a gyűjtést végző személy neve.
1: A maggyűjtés azonban nem csak az egyes növényfajok miatt fontos. A réteg számos pillangó, méh és egyéb beporzó, valamint madár, illetve természetesen más organizmus és nagyobb testű állat életterét jelentik. Amikor elveszítünk egy ilyen rétet, a biológiai sokféleség egy jelentős részét is elveszítjük. Sajnos a hagyományos, extenzív művelési rétek napjainkban egyre ritkábban válnak, intenzív mezőgazdaság, a cserjésedés, a nem megfelelő, sok esetben túl gyakori kaszálás, valamint amint aktuálisabbá vált éghajlatváltozás miatt. Miért olyan jelentősek a begyűjtött magok?
4: A begyűjtött magvak nem kizárólag a hosszú távú megőrzést szolgálják. Jelentős szerepet játszanak a leromlott állapotú rétek helyreállításában, amelyekhez helyi származású magokat használnak fel. A helyreállítás során rendkívül fontos a helyi szaporító anyag alkalmazása, mivel ezek a növények már alkalmazkodtak az adott terület környezeti feltételeihez, így nagyobb eséllyel fejlődnek sikeresen.
1: Az idei év valamivel kedvezőtlenebb a maggyűjtés szempontjából, mivel kora tavasszal igen nagy volt a szárazság. Azok a növények, amelyeknek már akkor virágozniuk kellett volna, csak most, a napokban hullott eső után borultak virágba, aminek következtében a magok begyűjtése is kitolódott. A maggyűjtés valójában már megkezdődött. Milyenek az adatok?
4: Goricskon eddig mindössze 26 mintát gyűjtöttünk be, mivel a növények döntő többsége még csak most virágzik. A projektben célul tűztük ki a 12 ezer minta begyűjtését. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a célt már szinte elértük, hiszen szlovéniai szinten már több mint 11.800 a minták száma. A Goricskon pedig a projekt teljes időtartama alatt 2022 óta több mint 1000 mintát gyűjtöttünk össze. Így a goricskói rétekről származó növényeink meglehetősen szép számban képviseltetik magukat a magbankban.
1: A tervei közt szerepel az is, hogy legalább 300 különböző növényfaj magjait gyűjtsék be. Ezt a célt azonban már jócskán túlszárnyalták, mivel eddig több mint 500 különböző növényről vannak magok. Szlovéniában a Goricskói Naturpark területén több mint 40 védett növényfajt regisztráltak a szakemberek. Kedves hallgatóink, a helyi vonatkozású hírekben Fehér Ilona, Gerebic Bettina, Botka Ágnes és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

színpad, a zaj pihenni ment. A négy fal között élünk, nekünk büntetés a csend.

óta nyitott szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat engeres régi Ikarusz, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öreg

foltos sárgult keble, egy régi tollas bálba. Ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őség csoda.

az üres lakás súlyos csendje helyett, inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjában a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva konzog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatúr, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszik haza, csak neki dübörög a hat henger zajon.

0: pihenőt.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: A hét zeneszámát hallgattuk meg az imént, nem sokára pedig majd önök válogatják a zenét. 3:44. Még egy kis muzsika ebben az órában, aztán 4 órakor hírek jönnek, utána pedig a Sláger Kívánság műsor. Tartsanak velünk, kérjön is kedvencét!

Állás lehetőség. C plusz E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipóci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. A szlovén környezetvédelmi ügynökség, az ARSO ma déli 12 órától éjfélig narancssárga viharriasztást adott ki Szlovénia egész területére. A délután folyamán este és korai éjjel egyes területeken erős úgynevezett hőségviharok lehetnek, széllökésekkel és kisebb jégesővel kísérve. Az első viharok már megérkeztek Kozina és Podgrád, valamint Posztojna térségébe. A Költségvetési Tanács június közepén tette közzé a közpénzügyekről szóló dokumentum következményeinek értékelését, többek között figyelmeztetve arra is, hogy a tervezett intézkedéseknek csak mintegy tizede értékelhető pontosan pénzügyileg, és ezek túlnyomó részt negatív hatással vannak az államháztartásra. Janez Jansa kormánya a tanács értékelésére reagálva bejelentette, hogy egyetlen intézkedés sem veszélyezteti az államháztartás stabilitását. Andrej Sircel, pénzügyminiszter szerint a költségvetési egyensúly rendben van. Újra feszülté vált a viszony Washington és a Vatikán között. James David Vance, amerikai alelnök, aggasztónak nevezte 14. Leó pápa bevándorlással kapcsolatos állásfoglalását, miután az egyházfő többször is bírálta Donald Trump migrációs politikáját. A Reuters beszámolója szerint az első amerikai származású pápa arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy vizsgálja felül a migránsokkal szembeni bánásmódját. 14. Leó korábban a Trump kormány fellépését tiszteletlennek és embertelennek nevezte. Omán hivatalos javaslatot terjesztett az Egyesült Államok elé a Hormuzi szorosan való áthaladásért tervezett szolgáltatási díjról, írta meg a New York Times című amerikai napilap tegnap iráni és közel-keleti diplomatákra hivatkozva. A javaslat értelmében Irán és Omán díjat szedne be a Hormuzi szoroson való áthaladásért. A Maláziát és Szingapurt elválasztó Malaka-szoroson hasonló modellt alkalmaztak, annak mintájára alakítanák ki díjbeszedést itt. Az Egyesült Államok és Európa is vonakodik elfogadni a díj fizetését. A szlovén kerékpáros csillag Tadej Pogacsár az idei Tour de France-on összetettben az 5. összetett győzelmét próbálja elérni, amivel be tudja majd állítani a korábbi legendák rekordját. A mostani versenyen legfőbb ellenfele a dán Jonas Vingegaard lesz, hátulról pedig a fiatal francia Paul Sexas fenyegeti.
2: Időjárás.
1: Ma napközben viszonylag napos idő várható, délutántól azonban egyre több felhő jelenik meg az égen. Helyi záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között lesz. Este felé aztán megérkezik a hideg front, és Szlovénia nagy részén záporok és viharok várhatók. A tenger melléken gyenge vagy közepes bóra fog fújni, máshol pedig az északi szél lesz erősebb. Az éjszaka második felében aztán lassan elhagyja térségünket a hideg front, és a légkör lecsillapodik.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék szerte még száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom, nem úgy a Steyr és a tengerparti autópályán, ahol több helyütt is baleset és torlódás miatt akadozik a forgalom.
0: Kívánságműsor.

0: 5 perccel 4 óra után kezdődik a kívánság műsor. Köszöntöm az első telefonálót. Haló!
1: Szép üdvözlet mindenkinek a stúdióba. Én nagyon szeretnék egy zeneszámot meghallgatni. Kovács Katitól Egy új világ.
0: Kovács Kati, Egy új világ. Jó, felírtam. Köszönöm.
1: Nagyon szépen megköszönöm, és továbbra is szép napot. Egy kicsit hőséget kapnánk.
0: Hát valami közeledik majd, egy kicsit tartunk ugyan tőle, de talán felfrissül a levegő. Egy kis kitartás
1: lenne,
0: még, Mária.
1: Nagyon,
0: nagyon meleg van. Igen, igen. Jól
1: köszönöm
0: van.
1: Köszönöm szépen. Nincs minden mit. Jót a viszonthallásra.
0: Minden jót viszonthallásra. Van még valaki? Haló?
2: Igen, haló. Szervusz, Tímeácska.
0: Üdvözlet.
2: Ha ez megvigasztalja Máriát, itt is meghalunk a melegtől.
0: Hát nem hiszem, hogy megvigasztalja, de jó, oké. Okay. Kívánság mi lesz?
2: Igen, Tengermóraj. Ákostól kérném szépen.
0: Tengermoraj Ákos, jól van, következni
2: üdvözlet
0: fog hamarosan.
2: A Máriának és neked is, kitartás.
0: Köszönjük, minden jókat kívánunk.
2: Szervusz, köszönöm.
0: Köszönjük szépen, és van még valaki? Haló?
3: Jó napot kívánok, Timeo.
0: Üdvözlöm, tessék.
3: Szeretném meghallgatni a Sipos F. Tamástól Buli van, című zeneszámot.
0: Sipos F. Tamás, Buli van, ki kéri a dalt?
3: Lidi Gyertyánoszból.
0: Lidi, önnek szól nem sokára a dal. Maradjon velünk, minden
3: köszönöm
0: jót. Viszonthallásra, szép napot.

0: Siposev Tamás énekelt, van két telefonálón, köszöntöm egyiküket. Haló!
1: Szép üzleti Miki minnyájuknak a stúdióban, én pedig szeretném meghallgatni Horváth Robitól, elmúltak az évek. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát és a viszonthallásra, Ili.
0: Köszönjük szépen, Ili, a hívást, Robi hamarosan énekel az ön kívánságára, és de előbb még egy telefonálót meghallgatunk. Haló!
2: Jó napot kívánok, Tíme, Eszi vagyok Pacsáról. Egy zeneszámot szeretnék kérni, Tímea, nem tudom, hogy önöknek megvan-e a zenetárukba, Bara Gábor.
0: Bara Gábor, igen.
2: Fáj a szívem címűt.
0: Igen, egy pillanat megnézzük, jó? Fáj a szívem.
2: Jó, köszönöm szépen.
0: Van-e ilyen Bara Gábortól? Úgy tűnik, hogy nincsen.
2: Nincs. És egyáltalán őtől nincs semmilyen szám.
0: Bara? Bara Gábor?
2: Igen.
0: Jó,
2: igen.
0: Megnézzük egy pillanat. Bara Gábor. Nincsen.
2: Nincs. Akkor Balázs Palitól szeretném kérni és meghallgatni Gyere velem szerencse című dalt.
0: Gyere velem szerencse. Rendben igen. Van.
2: Köszönöm szépen, Tíme, a további szép napot kívánok önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Minden jót önnek is, Erzsi, viszonthallásra.

0: Menjünk tovább, már is köszöntöm a következő telefonálót. Haló!
1: Haló! Üdvözlöm. Jó napot kívánok, Tíme, Vali vagyok Szentgotthárdról.
0: Tessék!
1: Én szeretném kérni Jessitől, ha megvan, minden éjszaka felnézek az égre.
0: Egy pillanat, minden éjszaka, megnézzük. Keressük, de lehet, hogy nem lesz ilyen. Ez a pontos címe?
1: Igen, igen.
0: Minden éjszaka. Megnézem itt. Nem találjuk. Van tőle más, de ez nincsen.
1: Na hát, akkor kérném szépen téme a Roy Orbisontól, California Blue.
0: Az biztos, hogy van. Igen. Rendben.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tími, a szép napot.
0: Minden jót kívánok, Vali, viszont hallásra. Haló?
2: Haló.
0: Üdvözlöm, tessék.
2: Jó napot kívánok, szeretném kérni a Kós Jánostól, jól volna hinni még a Boldogságba című számot.
0: Ki kéri a dalt?
2: Ita vagyok.
0: Rendben, hamarosan következni fog. Minden jót kívánok, viszont hallásra.

0: Telefonálót köszöntök ismét. Haló, haló. Jó napot kívánok. Tessék.
1: Haló.
0: Üdvözlöm.
1: Én vagyok vonalba, kedves Tímea.
0: Tessék mondani.
1: Jó napot kívánok. Éva vagyok Pötrétéről. Szeretnék meghallgatni Pól Pétertől Száll hozzád, Edal.
0: Száll hozzád, Edal. Jó.
1: Rendben. Nagyon szépen köszönöm, és szép estét kívánok mindenkinek.
0: Minden jót önöknek is,
1: köszönöm,
0: Éva, viszonthallásra. Haló, nincsen mi? Nincsen. Akkor lesz majd egy másik dal, Betty kívánságára lejátszuk a meseautót, ő írásban kérte tőlünk.

0: Csak álom ezt talán, a boldogság után, már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm, ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát.
1: Bese autó.

A meseautó után folytatjuk tovább Zalatnai Sarolta egy felvételével. Hosszú forró nyár, ezt a slágert kérte tőlünk Teskándról. Marika és Karcsi, aztán érkezik Máté Pétertől a Minden szónál többet ér egy dal, ezt pedig Marika és Feri kérte Körmendről.

Máté Péter felvétele szólt az imént. Ebbe az órába a kívánság műsorba még két dal fér bele. Ferinek Lendvára Metúj felvétele szól hamarosan, Ábrahám Lászlónak pedig Kovács Kati énekel a következő percekben nem sokára. Aztán 5 órakor híreket mondunk majd, utána pedig Csárlival folytatjuk. Maradjanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenhét óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára köszönti a hallgatókat. A Szlovén Egészségbiztosítási Intézet mától bevezeti az úgynevezett elektronikus viselkedési utasításokat, melyet a betegállományban lévők és a munkáltatók a Spot portálon keresztül érhetnek el. Az elektronikus viselkedési utasítás egy digitális dokumentum, amelyet a kiválasztott személyi orvos vagy az azt helyettesítő orvos ad ki a biztosított személynek a betegállományba való vételkor. Ez felváltja a korábban manuálisan kitöltött és a biztosított személynek átadott papír alapú utasításokat. Az útmutatót tartalmazza a biztosított személy viselkedésére és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó utasításokat, az elektronikus viselkedési utasítások érvényességi idejét, a betegség miatti idéglenes távollét okát és a beteg állomány kezdetének első napját. Súlyos halpusztulás történt egy Ptuj melléki halgazdaságban. A halgazdaságban a szennyezett víz miatt 28 tonna pisztráng pusztult el, piaci értékük körülbelül 280 ezer euró. Az eddig összegyűjtött jelentések szerint a vízszennyezés vélhetően a Studencsnica patak tágabb területén történt, jelentette be a maribori rendőrkapitányság. A tömeges halpusztulásról a rendőrség ma éjfél után röviddel értesült. A környezetszennyezés és a környezetkárosítás bűncselekmény gyanúja miatt a nyomozók helyszíni vizsgálatot kezdtek. Július 1-től két fontos kereskedelmi szabály lépett életbe az Európai Unióban. Egyrészt hatályba lépett az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás. Ettől a naptól fogva több amerikai termék esetén megszűnt a vámkötelezettség. Egy másik szabályozás értelmében azonban drágulnak az EU-n kívüli e-kereskedelmi platformokról rendelt csomagok, termékenként ugyanis 3 euró vámtarifát kell innentől kezdve fizetni az olyan e-kereskedelmi platformokról való rendelés esetén, mint például a Temu, a Shein vagy az AliExpress. A 150 euró értéknél alacsonyabb csomagok esetében egységesen 3 eurós vámtarifát kell fizetni minden terméktípus után. Legkevesebb 14 gyermek életét vesztette, és további 5 megsérült a kelet-pakisztáni Lahorban, miután beomlott egy korrepetáló központ épületének teteje. A dél-lahori Kahnu-Nua negyedben történt katasztrófa után a tartományi rendőrség azonnali nyomozást indított, és 2 embert már őrizetbe vettek az üggyel összefüggésben. Sheikh Bas Sharif miniszterelnök mély gyászát fejezte ki a tragédia miatt. A katasztrófát a gyenge építőanyagok és a biztonsági előírások be nem tartása okozhatta. A szlovén labdarúgó bajnok Celje bejelentette a nyári átigazolási időszak 4. igazolását. A brazil születésű görög balhátvéd Leonardo Kutris mostantól a Celje mezét viseli, miután 2028. június 30-áig szóló szerződést írt alá. A 30 éves játékos 2023 óta a lengyel első osztályú Pogonc Szczecin csapatában játszik, és szabad ügynökként érkezik Celjéhez.
2: Időjárás.
1: Ma napközben viszonylag napos idő várható, délutántól azonban egyre több felhő jelenik meg az égen. Este felé aztán megérkezik a hideg front, és Szlovénia nagy részén záporok és viharok várhatók. A tengermeléken gyenge vagy közepes borra fog fújni, máshol pedig az északi szél lesz erősebb. Az éjszaka második felében aztán lassan elhagyja térségünket a hideg front, és a légkör lecsillapodik. Holnap éjszak felől kitisztul az ég, a hőség végre alábbhagy. A legalacsonyabb hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidék szerte még száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom, nem úgy a Steyer és a tengerparti autópályán, ahol több helyütt is baleset és torlódás van. Előre bejelentett sebességellenőrzésre ma Gornya Radgona térségében számíthatnak az autósok.
3: A Moravidék hullámhosszán.

falra, rászakadt már az est. Valahol felsír még egy kisgyerek. Hallom az édesanyja dal.

0: Egy kis érdekes és hasznos összeállítás a következő percekben. A nyári hőségben sokan keresnek fel strandokat és természetes vizeket, hogy felfrissüljenek. A gondtalan fürdőzéshez azonban a biztonságra is figyelni kell. Kis Tamás, a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub Sportegyesület elnöke ad hasznos tanácsokat a vízbelépés előtt és a fürdőzés közben betartandó legfontosabb szabályokról. A szakértővel Szabó Rudolf beszélgetett.
1: Sok strandolási módszer van, ez sok strandolási fogalom. Az első az az, ami mesterséges vizekről beszélünk, termálfürdőknél, strandfürdőknél, fedett úszodáknál, illetve a másik kategória pedig az, hogy a nyílt vizek, illetve a sósvizek, tengervizek, tavak hőmérséklete, ez általában ugye nem tudjuk befolyásolni. Tehát mind a kettő veszélyes. Általában a veszélyiség foknál, hogyha egy tízes skálán nézzük, akkor a legveszélyesebb azok az állóvizek, mert ezeket nem tudjuk befolyásolni, hullámoznak, különböző időjárási viszontagságok, a tengeren is nem az a meghatározó, hogy most mi állítunk hőfokra egy vízkeringetést. De visszatérve az, hogy mire kell figyelni, hát a legelső az, hogy felhevült testtel, ugye nagypapáink, nagymamáink is tanították, hogy felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe. Van egy-két évhit ebben. Tehát tőlem is kérdezték szakértőként, most itt a balatonátúszásról gondolok, többször is voltam felkészítő ugye az amatőrök kategóriájában, nem csak ugye versenyzőkkel foglalkozom. De a legtöbb ember arra gondol, hogy odaül a hideg víz mellé, lefröcsköri magát, és ugye belemegy. Na most a gyerekeknél már ezt kezdem tanítani, illetve több országban is tanítják oktatók, vízimentők, vízi életmentő tanfolyamon, hogy nem elsősorban a mellkassal van a probléma, illetve a tüdővel, szívvel, hanem a fejünkkel, tehát az agyunk adja ki a parancsot, és hogyha az agyunk nagyon hideget érzékel, mint ahogy például beleharapunk egy hideg fagylaltba, és a fogzománc átadja az idegizom kapcsolatokat, illetve az ideg kapcsolatokat az agynak, ugyanígy viselkedik a szív, a keringéssel, a tüdővel az agyunk, és én azt szoktam mondani, hogyha valaki belemosakodik a vízbe, ha csak ezt megjegyzi az egészből, hogy a fejét is mossa bele, az arcát mossa bele, utána a testét, tehát a szervezetét, a kezét, lábát, végtagokat, akkor gyorsabban hozzászokik ez a hideg vízhez, illetve relatív, hogy mi a hideg víz. Egy úszónak egy 20-21 fokos víz nem hideg, mert ugye úszik benne. Ha a strandol és csak mozdulatlanul van benne, az már 27-8 fokos víz is hideg tud lenni.
2: És mikor van az, hogy meleg a víz, hogy túl meleg? A víz.
1: Általában ugye van egy olyan meghatározási szakemberek között, illetve az orvoslásban is, hogy van egy belső hő, amin a hőmérséklet az a belső hő, amin a belső szervek jól működnek, optimálisan működnek. Ez nem ugyanaz szokott lenni, mint a külső hője az embernek. És ennek a különbsége már ilyenkor is 38, most is szerintem van 38 fok, amikor beszélgetünk, már érezhető, 38 fokról bemegyük egy 27 fokosba, 27 fokos teremből egy 24 fokosba, és mindenki leizzad. Ez azért van, mert a szervezet válaszol valahol. Hogy ezeket a válaszokat mozgás közben pedig nagyon nehéz kontrollálni, főleg aki még amatőr szinten úszik. Lényegében ez a meleg víz, ez általában 33-34 foknál kezdődik, ami az alatt van, azokban már vigyázni kell bármilyen szinten, főleg, hogyha melegről ugrunk bele ezekbe. Általában a tengerek azok nem szoktak 33 fokosak lenni, itt a termálvizek, ásott, illetve mesterséges medencék, de a legnagyobb kihűlést, illetve a legnagyobb vizes befolyásoltság az általában nem is a napsütés, hanem a szél vagy az eső, ami gyorsan a vízfelületet le tudja hűteni, és ha valaki a tengerbe beszokott menni, is nagyon szeretem a tengereket, és általában van az, hogy bokáig belemegyek, már jó, és ott is vannak már olyan áramlatok, ami egy hideg-meleg áramlat a víz alatt. Nagyjából olyan 70-80 centi alatt már vigyázni kell ezzel, mert görcsöt is okozhat. Nem szívgörcsöt, hanem elsősorban izomgörcsöt, hogyha valaki úszik.
2: És ilyen esetben, ha még történik ez a görcs, akkor hogyan kell reagálni?
1: Általában ugye, mivel karral és lábbal úszunk, tehát fejjel, füllel nem nagyon tudunk evezni, ezért mindig azt szoktam tanítani, most is már így megelőzés céljából, hogyha valaki egy ilyen tengerbe, vagy egy ilyen állóvízbe találkozik egy hideg áramlata, akkor, mert sajnos ugye Magyarországon is voltak olyan problémák, hogy gyakorlott úszók is bele tudtak fulladni sajnos a vízbe. Ez a fulladás az általában ettől a görcstől van. Tehát bármennyire tudott úszni, begörcsölt mindkét lába, úgy maradt, és karral meg nem tudta kihúzni magát, csak kapálózni. Erre úgy lehet csak felkészülni, hogyha valaki már érzett izomgörcsöt, nyilván szerintem az emberek 90%-a, mert teljsavképződés az, hogy kicsit megerőltetjük, mindenkinél van, akkor azokat a végtagokat kell elsősorban használni, ugyanolyan tempóban, nyugodtan, hogy a pulzusunk ne menjen föl, ne égessünk el több oxigént, és ha az előfordul, elsősorban segítséget kell kérni. Tehát, hogyha valaki egyedül is bemegy a vízbe, akkor a társának szólni, hogy én arra mentem, szerintem, vagy szem előtt tartani a legközelebbi életmentőt, és akkor annak jelezni. És hát arra is vigyázni kell, hogy a vízből mentést is nagyon körültekintően kell megkezdeni, mert ha valaki a saját képességeit nem méri föl, akkor is nagy tragédiák szoktak történni, hogyha például akit megmentett, azt kihúzta, de ő mondjuk ott maradt. Igen. Tehát erre is figyelni kell, hogy saját képességeinkkel is tisztában kell lenni, hogyha mondjuk egy mentést megkezdünk.
2: Tehát akkor mindenképpen ajánlott, hogy nem magunk megyünk úszni, tehát jó mindig társaságban lenni, jó, ha valaki van ott, lásd például, ha megyünk ki a természetben, élen bányatavakhoz, ott általában nem szokott mentő lenni a közelben, tehát ilyenkor mindig ajánlott valakivel legalább párosban ott lenni.
1: Így van, legalább párosban, tehát hogyha most említettük itt a bányatavakat vagy erdőket, ugye a túrázást is ide tudom hasonlítani. Tehát ha valaki egyedül elmegy túrázni, most már ugye vannak fejlett GPS koordinátás órák, illetve hogyha a családunknak megmondjuk merre mentünk, azért jó esélye megtalálnak. De pont ez a lényeg, hogy bármi történhet, tehát ezt tudom átvinni a vízbe is. Nagyon sok úszó, aki már ugye nyílt vízen úszik, akár triatlonos, akár öttusázó, akár úszó, GPS koordinátás órával, tehát ezzel most már ezek a, nem mondok márkát, de ezek az okos órák már ugye nagyon gyakoriak, akár kisgyermekkorban is lehet rájuk adni, és ha esetleg hogy tényleg olyan szakaszon vagyunk nyílt vízen, vagy bányatónál, vagy ilyesmi, nyilván ez egy zárt strandon, vagy épített medencében, de nagyon fordulhat elő, hogy szem elől veszítem, de hogyha egy nagyobb kiterjedés van, akkor egy ilyen GPS koordináta vagy applikációval simán meg lehet határozni.
2: Tehát ezek a bányatavak, ezek nagyon közkedveltek tudnak lenni, ugye kicsit el vannak zárva, de mennyire látja a jó dolognak, ha itt fürdünk, ezekben a tavakban fürdünk, vagy inkább tehát keressük azokat a helyeket, ahol tényleg van egyrészt mentő, másrészt ugye több ember, aki ha veszély van, ha valami történik, ott van.
1: Igen, hát ugye elsősorban ugye nem csak Európában, de világszinten is ugye a most inkább ezekről a mesterséges bányatavakról beszélünk, ami nem elsősorban fürdésre van kitalálva. Tehát maradjunk annyiba, hogy itt, hogyha egy kavicsbányáról, vagy homokbányával, vagy éppen egy karsztvizet összegyűjtő kis medencéről van szó, nyilván egy ilyen 130-160-os centiméter mélységig, ahol leér a lábunk is, kilátszik a fejünk is, tehát hogy látjuk, hogy mi hol van, ott azért el lehet úszkálni, meg el lehet lenni, akár kisgyermekkel is, hogyha fogjuk végig, vagy tényleg így brahiból el lehet menni, de ezeknél a bányatavaknak pont ez a veszélyes, hogy nem tudhatjuk azt, hogy a kotrási mélység az hol van. Ezt általában ugye a maga az építők, vagy azok is, akik kotorják a vizet, nem tudja, nincs rájuk bízva. Tehát egyik helyen mondjuk egy méter, másik ilyen két méteres, és nem tudja hirtelen letenni a lábát. Mert ugye azt hozzá kell tennem, hogy az átlagember, hogyha nem tudja letenni a lábát, akkor pánik helyzetben van. És ha pánik helyzetben van, és nincs ott senki a láthatáron, akkor meg még jobban bepánikol. És általában ebből szoktak lenni a tragédiák. Én azt javaslom, hogyha ilyen bányatavakba, vagy ha feltétlenül be akarunk merészkedni, maximum a széléig, vagy látjuk az alját, vagy tudjuk, hogy mekkora kotrása, én nem tanácsolom, hogy menjünk bele. Tehát inkább tényleg válasszuk azt, ahol kiépített strandok vannak, akár mesterséges, vagy mondjuk egy halastónál is szoktak kijelölni erre alkalmas helyet, mert ott nyilván úgy kotorják meg, hogy szépen a sekély részről mélyül, utána pedig vissza ki tudunk jönni a vízből. Ez általában ez megbízható, és bójával van jelezve. Akár a Velencei-tóban, a Balatonnál, de még akár mondhatom is a tengeren is ugyanígy bójával ki van jelölve, nem csak ugye a hajó forgalom miatt, illetve a jet ski motorcsónak miatt, hanem azért is, mert odáig gondolják a szakemberek, nem hiába, hogy biztonságos, és egyedül semmiképp nem ereszkedjünk ilyen helyekre.
2: Tehát mindenképpen mielőtt vízbe ugrunk, tudnunk kell, hogy milyen a mélység, tehát ismerni kell azt a környezetet, ahol tartózkodunk, anélkül, tehát ilyen, ha először megyünk egy ilyen helyre, tehát mindenképpen legyünk óvatosak, és próbáljunk minél több információt megszerezni, hogy tehát főleg a mélységről, ugye?
1: Igen, hát a mélység általában ugye pont ez van, hogy ki szokták írni, tehát ez kötelező törvényileg, hogy kiírják, hogy veszély, vigyázat, bányató, tehát nem, erre nem azt írják ki, mint az uszodába, hogy vízmélység 2 méter. És ezt már egyből látja, a laikus is látja, hogy ez nem arra van kitalálva, és hát általában ugye szoktak olyanok lenni, hogy aki tud úszni, akkor az bemegy, és akkor megnézi, milyen mély, ezt sem javaslom. Tehát én is hallottam olyan tragédiát, sajnos nekem is volt olyan úszom, aki kisgyermekként belement, belesett a chipszes zacskója, a lábát lógatták, és hát sajnos aki utána ment, ő is ott maradt. Tehát, hogy tragédiák nagyon gyorsan megvannak, és hogy főleg, hogyha mondjuk még egy kicsit iszapos is az a talaj, vagy egy halastóról beszélünk, ahol nem vagyunk meggyőződve annak a jellegéről, tehát az egy gyakorlott úszót is kellemetlen helyzetbe tud hozni, mert maga a körülmény ezt nem szokta meg. Egy csempészet medencébe úszni, de van nagyon sok olyan, aki mondjuk Balaton átúszásra, vagy öböl átúszásra a Szlovéniában nem megy el, mert ő csempészet medencére szokott. Igen. Vagy akár fordítva is, hogy aki a tengerben nem, az meg egy csempészet medencében, mert egy kicsit más az érzet. Igen. És itt mindig az érzetem van a hangsúly, amiről beszélek. Ha rossz előérzete van valakinek, hogy nem biztos magába, ki is van írva, hogy nem szabad úszni, az nem hiába van. Nem azért van kiírva, mert van benne egy óriási csuka, aki leharapja a lábalat, vagy egy cápa, hanem azért, mert még egy gyakorlott úszónak is veszélyes.
2: És például, mikor ilyen nagyon meleg van, ugye előfordulhat, hogy jön egy zivatar, ugye délután kialakulnak ezek a nagy cellák, ilyenkor is vigyázni kell, hogy akkor semmilyen esetben sem menjünk a vízbe, ha közeledik ilyen felül.
1: Igen, tehát a szabályzat az most jelenleg frissült márciusban, és ebben azért márciusától már sokkal szigorúbban veszik ezt is. Igaz, hogy nagyon sok helyen feletúszodákban, nyíltvízi úszodákban van a villámhárítók és a többi, de ami eső még az nem olyan vészes. Általában ugye ezek a helyek, akár tengerpartról beszélünk, akár épített termálfürdőkről, rendelkeznek akkreditált meteorológiai előrejelző programmal. És ők pontosan tudják, ugyanúgy, mint a meteorológusok, hogy hány óra, hány perckor várható egy cella, szupercella, vagy bármilyen esőfelhő, és ez mennyire van esélye annak, hogy vihar kerekedik belőle, mert nyilván villámlásnál nálunk most olyan szigorú a törvényi meghatározás, illetve az uszodai üzemeltetés, hogyha már dörgés és villámlás egyhangúan van, tehát nem egyszerre, mert nyilván az a távolságát is mutatja, tehát aki meteorológiában jártas, tudja ezeket a törvényszerűségeket, de ha már egyetlen villámot látnak a dörgéssel együtt, vagy dörgéshez közeli villámlást, és az érzékelhető szemmel szabadtéren, akkor már minden olyan medencéből ki kell jönni, akár esik az eső, akár nem, ahol esély van arra, hogy esetleg a villám bele tud csapni. Nyilván én nem nagyon hallottam ilyenről mostanában. Általában ugye ezek a magasabb fákat ültetnek ugye a szabadtéri medencében is, nem csak azért, mert a árnyékot tartanak jó időben, meg nem csak nyilván a zöldesítés miatt, hanem általában fákat találja ez meg, mert nyilván leesik az eső, a legmagasabb pont vizes, igen, oda megy bele ez a, általában ugye a fába belecsap, arról már sokat hallottunk, és nem a medencébe, de jobb félni, mint megérni, ugye a medencén is általában koracélból vannak a korlátok, ott is vonzza, a víz az már eleve felerősíti ugye az áramot, és még csak a kockázatát sem. Hát többet hallottunk már futballpályába is belecsapott vizes futballpályába, és ott is elég sok tragédiát tud okozni, hát még a vízben. Itt azonnal az úszómestereknek intézkedni kell, akárki akármit csinál a vízbe, ki kell jönni, sőt az úszómestereknek is olyan felett helyre kell menni, ahol általában fabódé vagy valami olyasmi, nem egy magas napernyő alá, ahol szintén ugyanúgy becsaphat, de ezek a szabályokat, ezeket lerögzítették, és Európa szinten ezt már szabályozták, illetve nem csak szabályozták, szigorították is március óta.
2: És akkor zárásként esetleg még egy-két jó tanács, amire figyeljünk így most, ha megyünk strandolni.
1: Igazából a folyadékpótlás a legalapabb probléma. Most is úszótáborokat tartok, gyermekeknek, felnőtteknek úszóedzéseket, középkorosztálynak is tartok, versenyzőknek is. Nálam versenyzőnek hál' Isten nincs ezzel probléma, mert ők már megszokták. De a folyadékpótlás az most egy átlag embernek egy ilyen 30-40 fokos hőségben, az legalább 2-3 liter lenne, hogyha megjelenik egy ilyen strandon, tehát az alap 2-3 liter, akkor még nem ment vízbe. Ha vízbe való mozgások után kijön, akkor is legalább még egyszer egy el kéne fogyasztani. Tehát minimum 4 litert ilyen időben meg kellene inni, akkor is, hogyha nem úszósportról beszélünk, hanem csak sima strandolásról. Ez 4 darab fél literes üvegű ásványvíz mondjuk, és ez még csak alaphangon. Akkor még nem mondom, ha étkezés közben leves teszik, az is egy kis folyadék, ahhoz is kéne meginni, illetve nálam az ilyen 13-18 év körülötti fiataloknál, serdülő korosztályban, ott majdnem 6-7 litert megisznak, mert ugye tehát edzés alatt is legalább 1 litert meg kell kötelezően inniuk, kiengedem WC-re, tehát nem probléma ez, hogy folyadékpótlás, de napközben ügyelni kell arra, és nem úgy, hogy fél litert egyszerre megiszok, mert akkor kis izzadja, hanem ezek a maximum 1-1,5 deci kis kortnyi vizek, ugye fél óránként muszáj kell, mert ez a folyadékpótlás nagyon lényeges, pontosan azért, amiről korábban is beszéltem, hogy a belső hőnk, a vízháztartásunk ilyenkor megváltozik, és ha egy kicsit izgulósabbak vagyunk, vagy izzadósabbak vagyunk, akkor ezt már eleve pótolni kell gyorsabban. Ha meg még mozgás is van hozzá, tehát hogyha vízparton vagyunk, és még napozunk is hozzá, akkor megint azt mondom, hogy legalább 8 litert naponta lehet pótolni. Nyilván vannak, akik kevesebbhez vannak szokva, de hogyha mozgás van, általában én abból indulok ki, hogy valaki vagy úszik, vagy dobálja a labdát, vagy a szüleivel játszik a vízben, az is egy, úgymond nem egy egy ilyen, hát passzív mozgásnak mondhatjuk, de nem is veszük észre, hogy milyen, mennyire kiszív minket a víz. Ezt szokták érezni, hogy kiszív, kijön, és akkor éhes, szomjas. Igen. Na most általában elsősorban szomjas az a test, és aztán kevésbé éhes. Általában az étkezésre is szoktam mondani, hogy sokszor picit együnk, tehát 4-5-ször kicsiket, de az lenni, hogy teli hassal menjünk ki a 40 fokba egy strandra, és a harmadik jó tanácsom pedig az, hogy mindenképpen ne egyedül menjünk, tudjanak a szülők róla, ha gyerekeket engednek el, vagy az úszómesterek azok nem hiába vannak ott, bármi van, jelezzék, és hát a belemosakodás, tehát a vízbe elsőre, amikor bemegyünk, akkor a felhevült testnél, amit már mondtam, hogy fejbelemosakodás, mellkasbelemosakodás, végtagok, és utána szépen lassan, fokozatosan, nem egyből bombát kell ugrani a hideg vízbe.
2: És hány órát ajánlatos, tehát vízben tölteni, vagy arra is van esetleg egy ilyen határ, amikor azt mondja, hogy most ez már kicsit túl sok, hogy legyen egy kis szünet?
1: Így van, most ugye a hőségről tekintettem, általában minél magasabb a kinti hőmérséklet, a vízbe annál kellemesebb többet eltölteni hideg vízben. Na most mozdulatlanul már egy, mondom, 26-28 fokos víz is tud hideg lenni, hogyha bent csak vagyunk, vagy megmártózunk, az pár perc szokott lenni. Most egy úszónak egy órás edzés alatt, másfél órás edzés 4 kilométert leúszik, ő már melege van 28 fokos vízben, ő neki hidegebb jó. Tehát nyilván a mozgásnak a fajtájától is függ, hogy mennyit vagyunk benne óránként a vízbe. Én most annyit tudok összehasonlításként elmondani, támpontként, hogy nálam egy úszó táborban naponta két edzés van, az egy-egy órás, kicsit több, mint egy órás, és utána vagy előtte a játékra is egy óra van. Tehát összefüggően egy 6-tól 13-4 éves gyereknek két óra vízben lét, akár edzésből, akár játékból, az bőven elég. Tehát maximum két óra, de még az is sok. Tehát, hogyha tartunk közte szünetet, én azt mondom, hogy egy óránként mindenképpen kellene tartani szünetet. Most nyilván az edzés az egy óra monoton úszásról van szó, de sokan ugye folyadékpótlásról fél óránként is kijönnek a vízből. Ez a víznek hőmérsékletét függ. Ha jó tanácsként azt mondanám, hogy csak strandolni megyünk, akkor fél óránként az, aki kéne jönni a vízbe.
3: Kis Tamást arról is kérdeztük, hogy mi a helyzet az otthoni medencék esetében. Mire kell odafigyelni, illetve mit tanácsol ezek biztonságos használatánál?
1: Tehát most már azért ezek az otthoni medencék, ezek se olyan kis méretűek, mint régen volt. Az én időben beleültem az öcsém, két öcsém, és már ki is lógott a lábunk, tehát ilyen picike, most még már tényleg akkora medencék van, a több méteresek. Általában ezek ilyen 1,50-1,30 mélységűek, nyilván, hogy lehessen élvezni ezt. Itt tudni kell azt, hogy ugye vagy vízforgató rendszerrel működnek, ezek már ugye saját vízforgató rendszerrel rendelkeznek, vagy le kell takarni őket, és akkor hát többféle van már, nagyon sok minden, és erre arra kell figyelni, hogy feltöltés után feleljen meg annak a vízhőfoknak, illetve hogyha van be vegyszerezés, az is feleljen meg a vegyszerezésnek, a ráírt ajánlott mennyiségnek. Ez nagyon sokféle lehet, tehát én ezt nem akarom felsorolni, de az a lényeg, hogy itt a vegyszerezésre kell nagyon odafigyelni, illetve a vízhőfokra. Ezek is föl tudnak hevülni, itt is felhevült testtel is tudunk beleugrani, tehát itt is vigyázni kell, mert általában ugye ezek csapvízzel van a feltöltve az otthoni hálózatról, és az általában ugye 21-23 fokos, tehát azoknak egy kicsit melegednie kell, de hát ilyen napsütés gyorsan felmelegszik, úgyhogy a vízhőfokra kell figyelni nagyon, illetve arra, hogy milyen koncentrátumot tartalmaznak ezekből a vegyszerekből. Tehát napernyővel lehet árnyékolni, vagy hogyha van valamilyen fedett rész a háznál, garázsbeálló, vagy egy terasz alatt, sokkal jobban el lehet ezt képzelni. A víz amúgy is mozog, a vegyszeres is benne van, tehát lényegében itt inkább az van, hogyha ilyen napos idő van, akkor valami fényvédőt felszerelni, vagy napvitorlát legalább az egyik része felé, és akkor tudjuk kontrollálni azt is, hogyha kisgyerekkel bemegyünk, ne kapja a hőgutát. Tehát itt is ugyanúgy kell figyelni a gyerekekre, tehát főleg aki nem tud úszni, aki tud úszni, annak egy ilyen pici medence az itt tényleg játékra való. Mert a picike, tehát eleve elindul, már vége is. Tehát aki edzéshez van szokva, egy 50 méteres, 25-es vagy 33-ashoz, de a kisebb gyerekekről, tehát az 5 év, 4 év alattiaknál, akár egy gumicsónakba, vagy akár egy ilyen karúszóval beletesszük, arra is folyamatosan figyelni kell, és lehetőleg nem kívülről. Tehát ezt szoktam mondani a szülőknek, hogy ha bemegy a gyerek, akkor nem a gyerek megy be, hanem bemegyünk a gyerekkel, tehát több beszámot használunk, és nem a szuperlatívuszok miatt több beszám, hanem valójában valaki bemegy a gyerekkel. Nem csak azért, mert ez a gyerek biztos, lehet, hogy egyedül is jól érzi magát, de egy az, hogy figyelni kell a mozgását, mert hogyha felhevült testtel, azért ott is láttam már olyat, aki elájult a melegtől, mert olyan meleg volt, illetve az a gyerek azért szeret szülőkkel játszani, és jó, hogyha ő már gyerekkorban megszokja, hogy egy másik közegbe, hogyha becsatlakozik, akkor van ott, akire számíthat.
2: És tilos az alkoholfogyasztás, illetve az energiaitalok, ugye? Azt viszont hanyagoljuk.
1: Igen, főleg a cukros italok, tehát főleg energiaitalok, cukros italok fogyasztása, az hirtelen föl tudja vinni a pulzusunkat, főleg ilyen melegbe. Igaz, hogy cukorpótlást hirtelen kitágítja a pupillákat, gyorsan tudunk mozogni, de úgy ugyan gyorsak is megy. Tehát itt a vízről beszéltünk. Vannak izotóniás, hipotóniás italok, azokkal még lehet, de ízesítettek, nyilván. Ezek nagyon népszerűek, de az energiaitalokat abszolút hanyagoljuk ilyen időszakban, illetve csapvíz, tehát normál vizekre nagyon jó ásványvizek vannak, ásványos vizeket, illetve bubis, tehát mentes vagy szénsavas vizeket, de általában a vízösszetétel az ilyenkor a hidrataláshoz elengedhetetlen.

közben gitár, taps és dallamok. Megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, már forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

félszakatól nőket vadít. Szerelemi zene, akár egy vallás. A bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem,

A herfény zakató a nőket vali, szerelemi zene, akár egy vallás, a bajban vagyok, vigasztalás, elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet, a zene varázsa, nyugtatja.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ha hihetünk a meteorológusoknak, akkor ma véget ér a több napja tartó hőséghullám. Az első viharok már ki is alakultak Szlovénia déli területein. Nálunk remélhetőleg csak csapadékot hoznak majd a viharfelhők. Most nézzük további híreinket röviden.
2: Janez Jánosa miniszterelnök szerint a szlovén államháztartás stabil.
1: Mától elérhető a Spot portálon a betegállomány idejére vonatkozó úgynevezett elektronikus útmutató.
2: Súlyos halpusztulás történt egy Ptúj melléki hallgazdaságban.
1: Új kereskedelmi szabály lépett mától életbe az Unió és az Egyesült Államok között. Ezek lesznek főbb híreink, most következzenek a részletek. A szlovén környezetvédelmi ügynökség az Arso ma déli 12 órától éjfélig narancssárga viharriasztást adott ki Szlovénia egész területére.
2: A délután folyamán este és kora éjjel egyes területeken erős úgynevezett hőségviharok lehetnek, széllökésekkel és kisebb jégesővel kísérve. Az első viharok már megérkeztek Kozina, Podgrád, Posztojna és Borovnice térségébe.
1: A Költségvetési Tanács június közepén tette közzé a közpénzügyekről szóló dokumentum következményeinek értékelését, többek között figyelmeztetve arra is, hogy a tervezett intézkedéseknek csak mintegy tizede értékelhető pontosan pénzügyileg, és ezek túlnyomó részt negatív hatással vannak az államháztartásra.
2: Janez Jánosa kormánya a tanács értékelésére reagálva bejelentette, hogy egyetlen intézkedés sem veszélyezteti az államháztartás stabilitását. Andrej Sircel pénzügyminiszter szerint a költségvetési egyensúly rendben van. Ezzel szemben az ellenzék a tanács értékelését felhasználva élesen bírálja az új kormány gazdasági terveit. Különösen kritikusan viszonyulnak a szociális felső határ és az adókedvezmények bejelentett bevezetéséhez. Attól tartanak, hogy a költségvetési bevételek kiesése a közszolgáltatások, különösen az egészségügy és az oktatás drasztikus csökkenéséhez vezet.
1: A Szlovén Egészségbiztosítási Társaság mától elektronikus útmutatót vezetett be a betegállomány idején követendő szabályokról.
2: A házi orvos által kiállított digitális dokumentum a korábbi papíralapú tájékoztatót váltja fel, és a munkáltatók a Spot portálon keresztül férhetnek hozzá. Az útmutató tartalmazza a betegállomány idején betartandó előírásokat és az engedélyezett tevékenységeket. Az Egészségbiztosító Társaság szerint az intézkedés a betegállomány kezelésének digitalizálását szolgálja. A biztosító úgy véli, hogy a visszaélések elleni szigorú fellépésnek köszönhetően az idei első negyedévben jelentősen csökkent a kiesett munkanapok száma. Ez több 10 millió eurós megtakarítást eredményezett.
1: Súlyos halpusztulás történt egy Ptúj melléki halgazdaságban.
2: A halgazdaságban a szennyezett víz miatt 28 tonna pisztránk pusztult el, piaci értékük körülbelül 280 ezer euró. Az eddig összegyűjtött jelentések szerint a vízszennyezés vélhetően a Studencsnica patak tágabb területén történt, jelentette be a maribori rendőrkapitányság. A tömeges halpusztulásról a rendőrséget kicsivel ma éjfél után értesítették. A környezetszennyezés és környezetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt a nyomozók helyszíni vizsgálatot kezdtek. További információkat majd a helyszíni szemle, a különféle jelentések begyűjtése és a megfelelő elemzés elvégzése után adnak majd az esettel kapcsolatban.
1: Hazai híreink után nézzük, mi történt a nagyvilágban. Július 1-től két fontos kereskedelmi szabály lépett életbe az Európai Unióban. Egyrészt hatályba lépett az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás.
2: Ettől a naptól fogva több amerikai termék esetén megszűnt a vámkötelezettség. Egy másik szabályozás értelmében azonban drágulnak az EU-n kívüli elkereskedelmi platformokról rendelt csomagok. Termékenként ugyanis 3 euró vámtarifát kell innentől kezdve fizetni az olyan elkereskedelmi platformokról való rendelés esetén, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress. A 150 euró értéknél olcsóbb csomagok esetében egységesen 3 eurós vámtarifát kell fizetni, mind minden terméktípus után, azaz, ha valaki például 5 pólót rendel, utánuk mindössze egyszer kell megfizetni a 3 eurós vámdíjat, de ha valaki emellé rendel még 2 plüssjátékot is, azok után szintén további 3 euróval többet kell fizetni, amit az Európai Unió szed be.
1: A világ energiaellátását is felforgathatja az új terv a Hormuzi szorosban.
2: Omán hivatalos javaslatot terjesztett az Egyesült Államok elé a Hormuzi szoroson való áthaladásért tervezett szolgáltatási díjról, írta meg a New York Times című amerikai napilap tegnap iráni és közel-keleti diplomatákra hivatkozva. A javaslat értelmében Irán és Omán díjat szedne be a Hormuzi szoroson való áthaladásért. A Malajziát és Szingapurt elválasztó Malakka szoroson hasonló modellt alkalmazva, annak mintájára alakítanának ki díjbeszedést itt is. Az Egyesült Államok és Európa is vonakodik elfogadni a díj fizetését.
1: Újra feszülté vált a viszony Washington és a Vatikán között.
2: J.D. Vance amerikai alelnök aggasztónak nevezte 14. Leó pápa bevándorlással kapcsolatos álláspontját, miután az egyházfő többször is bírálta Donald Trump migrációs politikáját. A Reuters beszámolója szerint az első amerikai származású pápa arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy vizsgálja felül a migránsokkal szembeni bánásmódját. 14. Leó pápa korábban a Trump kormány fellépését tiszteletlennek és embertelennek nevezte.
1: Legkevesebb 14 gyermek életét vesztette, és további 5 megsérült a kelet-pakisztáni Lahorban, miután beomlott egy korepetáló központ épületének a teteje.
2: A dél-lahori Kanhanau negyedben történt katasztrófa után a tartományi rendőrség azonnal nyomozást indított, és 2 embert már őrizetbe vettek az üggyel összefüggésben. Shehbaz Sharif miniszterelnök mély gyászát fejezte ki a tragédia miatt. A katasztrófát a gyenge építőanyagok és a biztonsági előírások be nem tartása okozhatta.
3: Sport.
1: A szlovén kerékpáros csillag Tadej Pogacsár az idei Tour de France-on összetettben az 5. összetett győzelmét próbálja elérni, amivel be tudja majd állítani a korábbi legendák rekordját. A mostani versenyen legfőbb ellenfele a dán Jonas Vingegaard lesz, hátulról pedig a fiatal francia Paul Sexas fenyegeti. A szlovén labdarúgó bajnok Celje bejelentette a nyári átigazolási időszak 4. igazolását. A brazil születésű görög balhátvéd Leonardo Kutris mostantól a Celje mezét viseli, miután 2028. június 30-áig szóló szerződést írt alá.
4: Időjárás.
2: Délutántól egyre több felhő jelenik meg az égen, este felé megérkezik a hideg front, és Szlovénia nagy részén záporok és viharok várhatók. Az éjszaka második felében lassan elhagyja térségünket a hideg front, és a légkör lecsillapodik. Holnap éjszak felől kitisztul az ég, a hőség végre alább hagy, a legalacsonyabb hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Muravidék szerte még száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom, nem úgy a Steyer és a tengerparti autópályán, ahol több helyütt is baleset és torlódás miatt akadozik a forgalom.
1: Tisztelt hallgatóink, szerda délutáni hír összefoglalónkat hallották, melynek szerkesztője Jobbágy Klára, hírolvasója Donner Tímea, hangtechnikusa Bencik István voltak. Munkatársaim nevében mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
2: Ma egy igazi zenei legenda előtt tisztelgünk a Lemez Múzeumban, hiszen július 1-én ünnepli születésnapját Debbie Harry, a Blondie énekesnője. A zenekar története egészen 1974-ig nyúlik vissza, amikor New Yorkban Debbie Harry és Chris Stein gitáros megalapították a Blondit. A 70-es évek közepén New York pezsgő zenei élete teljesen átalakulóban volt. A CBGB nevű klubban bontakozott ki az a mozgalom, amelyből olyan legendák nőttek ki, mint a Ramones, a Talking Heads vagy éppen a Blondie. Bár eleinte punk zenekarként tartották számon őket, már a kezdetektől sokkal nyitottabban álltak a zenéhez, mint kortársaik. Érdekesség, hogy a zenekar nevét Debbie Harry ihlette. Mivel feltűnően szőke volt, az utcán gyakran kiabálták utána, hogy Hey Blondie. A név annyira megtetszett neki, hogy végül ezt választotta. Na és még egy tudta-e? Debbie Harryt csecsemőként örökbe fogadták. Sokáig nem ismerte vérszerinti szüleit, de később felkutatta őket, és életének ezt a részét mindig őszintén vállalta. Az első dalunk egy feldolgozás, amely meghozta a Blondie első komoly nemzetközi sikerét.

A Dennis eredetileg nem blondi szerzemény. Az alapja a Randy and the Rainbows 1963-as slágere, a Dennis, amelyet Debbie Harry kisebb franciás hangulattal dolgozott fel. Bár Amerikában még nem robbant akkorát, Európában annál inkább. Az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és több más országban is a slágerlisták élére került, és ennek köszönhetően kezdte megismerni a világa a blondi nevét. A zenekar egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy nem félt újítani. Miközben sok punk együttes ragaszkodott a hagyományos hangzáshoz, ők bátran nyúltak pophoz, diszkóhoz, reggaehez, vagy akár elektronikus zenéhez is. Ez a kísérletező kedv vezette el a következő dalunkhoz, amely máig az egyik legismertebb koncertkedvencünk.

Ha egyetlen blondi dalt kellene megnevezni, amely örökre megváltoztatta a zenekar életét, valószínűleg a Heart of Glass lenne az. Kevesen tudják, hogy a dal eredetileg lassabb, funkos hangzású volt. A végleges változat azonban már erősen diszkó stílust kapott. Ez sok punk rajongónál kiverte a biztosítékot, hiszen szerintük a blondi eladta magát. A közönséget viszont ez egyáltalán nem zavarta. A dal 1979-ben meghódította a világot, első lett az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és számos más országban is. Debbie Harry közben nem csak énekesnőként vált ismerté. Saját stílusa, szőke haja és különleges kisugárzása miatt hamar divatikonná vált. A mai napig sok előadó említi példaképként. Most következik a dal, amelyből igazi világsztár lett a Blondie.

1980 újabb mérföldkő volt a Blondie számára. A Call Me Giorgio Moroder felkérésére készült az amerikai Gigolo című filmhez, amelyben Richard Gere alakította a főszerepet. Debbie Harry nem csak előadta a dalt, hanem a szöveg megírásában is részt vett. A szám óriási siker lett, és sok országban az év legnagyobb slágerei között szerepelt. Ebben az időszakban született meg egy másik történelmi jelentőségű Blondie dal is, a Rapture. Ez volt az első olyan rappet tartalmazó felvétel, amely feljutott a Billboard slágerlista első helyére. Akkoriban a hip-hop még alig volt ismert a nagy közönség számára, így a Blondie akaratlanul is hozzájárult ahhoz, hogy ez a műfaj világszerte ismerté váljon. Most pedig következzen a filmsláger, a Call Me.

A Blondie mindig is szeretett meglepetést okozni. Erre kiváló példa a The Tide Is High, amely eredetileg egy jamaikai reggae együttes, a The Paragons dala volt. A Blondie teljesen új köntösbe öltöztette, és ismét listavezető slágert készített belőle. A sikerek csúcsán azonban váratlan nehézségek következtek. Kristen súlyosan megbetegedett, Debbie Harry pedig hosszú időre háttérbe helyezte saját karrierjét, hogy mellette lehessen. 1982-ben a Blondie feloszlott. Sokan úgy gondolták, ezzel örökre vége a történetnek. Na itt van még egy tudta-e. Debbie Harry több mint 30 filmben is szerepelt. Dolgozott David Cronenberggel, John Waterssel, sőt televíziós sorozatokban is feltűnt. Most hallgassuk meg a reggae ihletésű világslágert.

A történet azonban még korán sem ért véget. 17 év szünet után 1999-ben a Blondie visszatért. Sokan kíváncsiak voltak, hogy vajon van-e még helyük a pop zene élvonalában. A választ a Maria adta meg. A dal azonnal az él leurgott az Egyesült Királyság slágerlistán, és bebizonyította, hogy Debbie Harry és társai közel 2 évtized után is képesek világslágert készíteni. 2006-ban a Blondie bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, dalaik pedig ma is rendszeresen felcsendülnek rádiókban szerte a világon. Debbie Harry már 81 éves, de továbbra is a könnyűzen egyik legnagyobb ikonja. A Blondie öröksége túlmutat a slágereken, megmutatták, hogy a különböző zenei stílusok bátran keverhetők, és ezzel új utat nyitottak a popzenében. Mi pedig ezzel a dallal kívánunk nagyon boldog születésnapot Debbie Harrynek!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Kedves hallgatóink, 2026. júliusának első napján is elérkezik este 7 óra véget ér a vezetett műsorrész itt az MMR-en. A folytatásban lesz majd esti mese, lesznek magyar nóták, csárdások és 20 órától terepjáró ismétlés. Aztán a folytatásban sok-sok zene, majd hallgassák továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió műsorát. Az elmúlt órákra pedig köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, további szép estét és jó pihenést mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a kutya meg a nyúl. A világ teremtésekor az állatok nagy barátságban voltak egymással. Nem üldözte egyik a mást, mint most. Különösen nagy barátságban volt a kutya a nyúllal. Történt egyszer, hogy több állat összegyűlt egy erdőben, ott nagy tüzet raktak, a tűz körül játszadoztak, mulatoztak. Egyik másik pirítgatta a talpát a tűz melegénél. A tűz mellé ült a kutya is, s pirítgatta a talpát, de egyszerre csak háta mögé lopodzott a nyúl, s a kutyát játsziságból a tűz belökte. Megmérgelődik a kutya, hirtelen kiugrik a tűzből, látja, hogy a talpáról leperzselődött a szőr. Na, hiszen neki sem kellett egyéb. Mérgében megkapta a nyúlfarkát, s ketté harapta. Azóta olyan kurta a nyúlnak a farka. S azóta üldözi a kutya a nyulat mindenütt, ahol látja. Még ott is, ahol nem csak látja, csak a nyomát szagolja.
0: Itt a vége, most jön vele.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
0: Szép álmokat!
4: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
5: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
6: A hét magyar nótája.

végünk húzza hajnali vatikán. Hely, ha egyszer megfoglak, édes rózsám jól megforgatlak, jöjj ide, hallod-e, jöjj szaporán, négünk húzza hajnali vatikán.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Július 1-e szerda van, köszöntöm a rádióhallgatókat, a Terepjáró következik. A Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsa 20. sorosülésén megvitatta és elfogadta a 2025-ös évi zárszámadását. Az ülésen elbírálták a községi nemzeti közösség felhívására beérkezett, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek programjainak támogatásához benyújtott pályázatokat is. A felhívásra az 5 település, mind a 11 egyesülete jelentkezett. Erre a célra idén 30 000 eurót különítettek el. Fehér Ilona beszámolóját hallják.
2: A Moravszke-Toplice községi Magyar Önkormányzat tanácsa egyhangulag fogadta el a közösség tavalyi évi zárszámadását, amelyben az ellenőrző bizottság kivetnivalót nem talált. Az ülésen a dokumentumot Vugrinec Zsuzsi, a tanács elnöke mutatta be.
3: A bevételek tételén 395 ezer eurót könyveltünk el, a kiadások felén pedig 368 ezer eurót adtunk ki a 2025-ös évben. Volt még egy ellenk, ami 26 ezer euró, arra még nem érkeztek meg az év végéig a számlák, úgyhogy az az összeg is föl volt használva a 2025-ös évben. Legfőbb tételek közé tartoznak természetesen az épületek karbantartása, a magyar önkormányzat működtetése, a programok kivitelezése, körülbelül 55 ezer eurót fordítottunk a programok kivitelezésére, akkor az egyesületek és az intézmények támogatására, ez is egy nagyobb tétel, ez is körülbelül 45 ezer eurót tett ki.
2: A tavalyi költségvetés bevételi összege rekordmagasságú volt.
3: Igen, egy külön tételünk volt a tavalyi évben, 100 ezer eurót kaptunk a gazdasági projektből, úgyhogy fel tudtuk ennek alapján természetesen újítani az alsó helységeinket, amit már használatba is vettünk, amit hivatalosan augusztus 22-én fogunk megnyitani.
2: Mondta a zárszámadás legfontosabb tudnivalóiról Vugrinec Zsuzsi. A Moravszke-Toplice községi nemzeti közösség pályázatot hirdetett a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő egyesületek és civil szervezetek részére.
3: 11 egyesület jelentkezett be a pályázatra. Nagy hangsúlyt fektetünk természetesen a művelődési egyesületek támogatására, akik a kultúránk, hagyományaink, értékeink, identitásunk hordozói, de nem feledkezünk meg a másik egyesületekről sem. Tűzoltó, sport és más kézműves egyesületekről úgy szintén nem. Az igényelt támogatás összege volt 42 ezer euró. 30 ezeret írtunk ki, úgyhogy ezt felosztottuk az egyesületek között.
2: Mint évfordulós egyesület kiemelt támogatásban részesült a Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltó Egylet, és pedig 3000 eurót kapott. A Pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület 4000 eurós, a Szerdahelyi, a Szentlászlói és a Kisfalui Művelődési Egyesület pedig külön-külön 3500 eurós támogatásban részesült. A csekefai, a szentlászlói és a szerdahelyi tűzoltó egyesület egyenként 2250 eurót nyert a pályázaton. A pártosfalvi és a szentlászlói sportegyesületnek 2000 eurót, a pártosfalvi rózsakézműves egyesületnek pedig 1750 eurót ítéltek oda. Az egyesületek gazdag programjaik révén nyerték el a támogatást. A pártosfalvi székhelyű magyar önkormányzat tagjai számára idén is megszervezi a hagyományos tanulmányutat, amelynek úti célja Újvidék lesz. A 3 nap során találkoznak a magyar közösség tagjaival, és megtekintik a helyi nevezetességeket. A közösség minden kiránduló számára a költségek felét fedezi, határozott a tanács.
1: A Lendvai Népi Egyetem koordinálásával, valamint a Lendvai Kétnyelvű Középiskola, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ és a FEPIC Nonprofit Kft. Közreműködésével 2024-ben indult útjára a Sikerhez vezető út elnevezésű szlovén-magyar határon átnyúló Interreg projekt. Célja a fiatalok pálya orientációjának erősítése, valamint az oktatás, a helyi környezet és a munkaerőpiac összekapcsolása, továbbá olyan támogató megközelítések kidolgozása, amelyek segítik a fiatalok tanulmányi, szakmai és karrier útjának megtervezését. A két éves projekt tegnap konferenciával zárult, amelyen a partnerek ismertették a kutatási eredményeket és a megvalósított programokat. Gerebic Bettina összefoglalója.
4: A sikerhez vezető út elnevezésű szlovén-magyar határon átnyúló kezdeményezés olyan szükségletekből született, amelyeket a projekt partnerei munkájuk során azonosítottak. Hiányosság van ugyanis a fiatalok, azon belül is a sérülékeny csoportok számára nyújtott pályaorientáció terén, továbbá az oktatási intézmények és a helyi munkaadók kapcsolatában. Gondot jelent az is, hogy a gyerekekben sok esetben hibás elképzelés alakul ki egy-egy szakmáról, vagy hogy a szülő befolyása érvényesül. Ezek pedig nagy mértékben hozzájárulnak a fiatalok téves pályaválasztási döntéséhez. A 2024-ben indult két éves projektben két szlovéniai és két magyarországi intézmény közreműködött. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ és a FEPIH Nonprofit Kft., valamint projektvezetőként a Lendvai Népi Egyetem. A projekt felelősét, Rahela Hojnik-Kelenc igazgatót kértük mikrofon elé.
5: Sam projekt je prinesel zelo veliko rezultatov, predvsem uporabni se nam pa zdijo strategija karierne orientacije za
6: otroke. A projekt számos eredményt hozott. A legfontosabb ezek között pedig az a stratégia, amely a fiatal, sérülékeny csoportok pályaorientációjára irányul. Rengetegen közreműködtek a kutatásban, tanulók, tanárok, munkaadók, illetve az oktatás területén tevékenykedők különböző szakemberek. A projekt keretében továbbképzéseket is szerveztünk a pedagógusok számára. Emellett három pályaorientációs füzet is született a fiatal korosztályok igényeire szabva. Az első könyvecske az általános iskola felső tagozatának szól, a második a középiskolás diákoknak, a harmadik pedig azok számára, akik nem folytatták tanulmányaikat, lemorsolódtak az oktatási rendszerből, ezért nem szereztek olyan kompetenciákat, amelyekre szükségük lenne a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Ezeknek a könyvecskéknek a segítségével a fiatalok nem csak a szakmai környezettel ismerkedhetnek meg, hanem elsősorban saját magukkal is. A szakmaválasztás kapcsán ugyanis abból indultunk ki, hogy ismerjük meg saját magunkat és a környezetünket, ahol élünk. Mert ez alapján tudjuk meghatározni, hogy egyéni érdeklődésünket milyen szakmai munkakörnyezettel tudjuk párosítani saját községünkben.
4: A projektben közreműködő szlovén és magyar partnerek is ugyanarra a következtetésre jutottak a pályaorientációt illetően.
7: Páros Henrietta vagyok, az Zalaegerszegi Tankerületi Központ partnerintézménynek a szakmai kivitelezője a projektben. Ezen felül a Pacsai Általános Iskolának vagyok az igazgatója. Annak ellenére, hogy egy picit más az iskola rendszerünk, de mégis azt tapasztaltuk, hogy ugyanazokkal a kérdésekkel találkozunk, ugyanazokkal a nehézségekkel találkozunk, viszont ugyanolyan módszertannal, ugyanolyan pedagógiai technikákat használva ugyanúgy eredményre tudunk jutni.
4: A pályaorientáció kérdését az oktatási intézmények mellett gazdasági és munkáltatói szemszögből is megvizsgálták. Magiszter Szabina Szobocsán, a Lendvai Váris Kft. Igazgatója munkáltatói szemmel ismertette a tapasztalatokat és a nehézségeket.
8: Ja, dejansko karierna orientacija traja celo življenje, ne traja samo v osnovni šoli, takrat, ko se pač odločajo učenci.
9: A karrierorientáció végig kíséri az egész életünket, nem csak az általános iskola vagy a középiskola utolsó éveit. A tanulás egész életen át tart. Megváltoztak a trendek, minden felgyorsult. Manapság teljesen normális, hogy valaki akár 40-en felül is úgy dönt, hogy munkahelyet és szakmát vált. Sokszor előfordul, hogy a végzett munka már nem tetszik a munkavállalónak, vagy éppen maga az élet kényszeríti ki a változást. A fiatalok továbbtanulását, illetve karrierválasztását illetően az jelenti a legnagyobb problémát, hogy túl fiatalok még, amikor el kell dönteni, hogy merre tovább. És sajnos gyakran előfordul, hogy nem elég érettek a döntésre, vagy hogy egyáltalán nem tudják elképzelni, hogy mit is szeretnének csinálni felnőtt fejjel. Már a középiskola kiválasztása is nehéz. Mi, munkáltatók rengetegszer felajánljuk a lehetőséget, hogy egy-egy szakmát közelebbről is bemutassunk. Sajnos sokszor szembesülünk vele, hogy a tanuló tudja, mit jelent az adott szakma, de igazából nincs tisztában a mögötte lévő munkakörrel és lehetőségekkel. Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy az oktatási intézmények, akár már az óvodák is kapcsolatba kerüljenek a gazdasági szereplőkkel, és konkrétan a vállalatokban ismerkedjenek meg a különböző szakmákkal, illetve minden olyan munkával, amit az adott szakmával lehet végezni. Amikor valaki állásinterjúra érkezik hozzánk, nem csak a végzettség felől érdeklődöm, hanem a hobbikról, a szabadidős tevékenységekről is. Gyakran ugyanis a hobbiból jön az, hogy valaki milyen szakmában helyezkedik el. Például valakinek gépészmérnöki végzettsége van, de szabadidejében fafaragással foglalkozik, amit mellesnek nagyon jól csinál. Ez már egy jó kiinduló pont lehet. Tanárként és munkaadóként is meg kell találnunk az egyénben a potenciált. Sajnos nagyon sok időt töltünk a munkahelyünkön, és ha nem vagyunk elégedettek a munkakörünkkel, akkor nem tudjuk színvonalasan elvégezni az adott munkát.
4: A sikerhez való út elnevezésű határon átnyúló projekt záró konferenciáján az előadásokból részletesen megismerkedhettünk a Muravidéki és a Zalavár megyei pályaorientációs tapasztalatokkal, valamint a program keretében elkészített szakmai anyagokkal és fókuszcsoport eredményekkel. A sikerhez vezető út elnevezésű projekt az Interreg Szlovénia-Magyarország program támogatásával valósult meg. Összértéke 303.000 euró volt.
9: Hétfőn kezdődött és pénteken zárul az idei, immár 9. Lindart junior képzőművészeti tábor, amely Lendva község általános iskoláiból 8 tanuló vesz részt. Mivel jelenleg a 90 éves Király Ferenc Munkácsi Mihály Díaz szobrász kiállítása látható a várban, az alkotó tábort is ennek a megtekintésével indították. A lendvai vár egykori kápolnájának hűvösében Botka Ágnes kereste fel a Serényen dolgozó csapatot.
10: Igazából másodszor vagyok itten, azért csatlakoztam, mert szeretnék ilyen dolgokat csinálni, és így próbálhatok új dolgokat is.
11: És most itt mit készül ebből a Sziporexből?
10: Igazából olyan saját karakterem, de másképp sárkány.
11: És miért éppen sárkány?
10: Mert szeretem a sárkányokat is. Olyan kedvem volt, mikor elkezdtem.
12: Mondta Iva Dobranics.
13: Gondolom, hogy érdekes számukra, mert hát próbálunk olyan programokat kigondolni, amelyek tulajdonképpen így olyan technika, olyan alkotás, amely nincs az iskolában használva, és nem gyakorolnak ezzel, és mindig azon gondolkodunk, hogy valahogyan fűződjön is a nagy kiállításhoz, ami itt van nálunk fönt a várban. Idén Király Ferenc alkotásai láthatók, mi is akkor úgy programoztunk, hogy akkor legyen köze a szobrászathoz az idei Mihály munka. Különböző technikákat szeretnénk bemutatni nekik. Így első nap megismertik az anyagot, anyagoztak, különböző kisebb dolgokat készítettek. Tegnap így elkezdtünk ebben a pitong téglában faragni. Itt volt velünk Becskei Andor Magyarországról. Próbálunk, tehát mi is kicsit így különböző mentorokat még foglalkoztatni, úgyhogy ők is akkor társulnak hozzánk, különböző újdonságokat mutatnak, amelyeket mondjuk mi sem tudunk még. Próbálunk kicsit tágítani a tudásunkat, gyerek tudását, úgyhogy ha gondolják, ők tulajdonképpen ezt otthon is tudják kivitelezni, tehát hiszen olyan dolgokról van szó, ahol minden tehát megtalálható, tehát szerintem mindegyik háznál van egy ilyen itong tégla, vagy itt-ott lehet, van biztos, hogy olyan anyagot lehet vásárolni, tehát ez nem probléma, úgyhogy fa mindenhol van, tehát lehet szobrászkodni otthon is. Pénteken egy ilyen záró kiállítással fogjuk befejezni a műhelymunkát, és megnézzük, hogy ki mit alkotott, egyet beszélgetünk, és akkor mindenki megy saját útjára élvezni a nyarat.
12: Nyilatkozta Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója szervezőként. Berden Patricia kiváló tapasztalatszerzésként látja ezt az alkotó munkát.
14: Én most vagyok itt először, és igazából engem a Fortuna Tanárnő hívott meg, és mondtam, hogy nagyon szívesen eljövök, ugyanis én is egy ilyen művészeti iskolába szeretnék majd menni, hogyha oda kerülök. És számomra úgymond a művészet már az életem része lett, és mikor mondta, hogy szobrászkodni fogunk, akkor még felcsillantak a szemem, és azonnal mondtam, hogy igen, jövök, azért vagyok ma itt. Mariborba szeretnék menni, a Sosomra, a Szörnyes Olaza Oblikovánnyira. Ott pedig a médiatechnikás szakot szeretném választani, ugyanis a médiában nagyon otthon vagyok. Ez mellett meg ugye hát a grafika, meg az ilyen dolgok is érdekelnek, ezért szeretnék oda menni, de ugye ott szükség lesz a szobrászkodásra is, úgyhogy azért is jöttem el idén.
15: Hogy tetszett a Király Ferenc kiállítása?
14: Nekem nagyon tetszett, érdekes formákat használt. Nagyon tetszik, hogy hogy ötvöz több anyagot egy szobrában is. Például láttunk egyet, ahol fát ötvözött anyaggal, úgyhogy nem is látszott, hogy hol van az átmenet, úgyhogy ott kicsit hogy érdekelt ez a darab, azt meg is néztem több ideig. De érdekes igazából, szerintem nagyon szépen dolgozik, és remélem, hogy folytatni fogja még, ameddig bírja persze.
15: Itt most mind dolgozol?
14: Ez most már egy B-tervem. Az első terv egy ilyen absztrakt szobor lett volna, de az absztrakt szoborból egy ötös szám jelent meg, és mivel nem áll meg, ezért egy 8-as csinálok mellé, és így egy 58-as lesz a szám a végére.
15: Ez a művészi rejtély része marad majd, ugye? Nehéz ezekkel az eszközökkel dolgozni? Látom, van itt fűrész, van itt ilyen csiszoló, véső.
14: Igazából nem is annyira nehéz vele. Megvan a saját nehézsége. Sziporex az egy eléggé könnyű...
15: Művelhető anyag.
14: Művelhető anyag, igen. És hát szerintem nem olyan nehéz, habár kört nem ajánlok belőle formálni, ugyanis az már nehezebb, de meg lehet oldani.
12: A műhely egyik vezetője Fortuna Lázár képzőművész szakos tanárnő.
16: Mi ez zelo zanimivo da so punce ki leto sodelujejo se zelo pogumno.
12: Nagyon érdekes, hogy a lányok idén milyen bátran láttak hozzá a munkához. Noha először dolgoznak sziparekszel, és szép munkák születnek. Olyan anyag ez, amelyik jól formálható, viszonylag könnyű megdolgozni, mindenképpen megfelelő a számukra. Azt tanácsoltam nekik, hogy csak engedjék el a fantáziájukat, amit le is vázolhatnak egy papírra, és még akkor sincs gond, ha nincs azonnal ötletük. Majd menet közben megszületik. Csak adják át magukat az alkotásnak. Szerencsére nagyon kellemes helyen dolgozunk, miközben kint hőség van.
15: Bajzsika, Anna és Izabella, a múltkor a zenéről beszélgetünk, hát a szobrászatban is ugyanolyan harmóniára, összhangra van szükség, mint a zene világában. Ti hogyan közelítetek ehhez?
17: Például most újonnan szeretek a számítógépen képeket rajzolni. Digitálisan rajzolok képeket, hát, és nagyon izgalmas.
15: Attól egy kicsit különbözik, mert itt fizikai erőre is szükség van. Látom, fogni ezt a vésőt, kalapácsot.
17: Mondjuk én nem vagyok éppen fizikailag erős.
15: De azért jól forgatod a kalapácsot.
17: Meg lehet.
1: A Goricskói Naturparkban végzett maggyűjtési és réthelyreállítási munkálatok a biodiverzitás megőrzését szolgálják. A szakemberek célja, hogy megmentsék a fajgazdag vadvirágos réteket az elgyomosodástól és az invazív fajoktól. A maggyűjtésről Monika Matyasec, a Goricskói Naturpark és a Life for Seeds projekt munkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
18: Na Goricskem, mamot szerecsa, de szennekatéri.
19: Goricskó területén szerencsések vagyunk, hogy fennmaradt a leginkább fajgazdag, változatos és száraz réteg közül néhány. Ezért ez a térség rendkívül fontos a maggyűjtés szempontjából. A magbank valójában egyfajta biztosítási kötvény a jövőnkre nézve, hiszen lehetővé teszi számunkra az őshonos növényfajok magjainak megőrzését, amelyeket aztán szükség esetén a réteg helyreállításánál használhatunk fel.
1: A maggyűjtés a teljes vegetációs időszakon át tart, mivel az egyes növényfajok eltérő időben érnek be. Így egyesek korábban, mások pedig később.
18: Semena zbiramo ročno in pa zelo premišljeno. Vedno nabaramo le del semen.
19: A magok gyűjtése kézzel és rendkívül tudatosan történik. Egy-egy növényről mindig csak a magok egy részét gyűjtjük be, sohasem az egészet, hogy a termőhelyen elegendő maradjon a további szaporodáshoz. Minden begyűjtött mintát gondosan megjelölünk egy vonalkóddal. E kód alapján az alkalmazásban megtekinthető a magok gyűjtési helyszíne, a gyűjtés dátuma, valamint egyéb adatok. Például, hogy veszélyeztetett-e a növény, hány egyedről történt a mintavétel, illetve a gyűjtést végző személy neve.
1: A maggyűjtés azonban nem csak az egyes növényfajok miatt fontos. A réteg számos pillangó, méh és egyéb beporzó, valamint madár, illetve természetesen más organizmus és nagyobb testű állat életterét jelentik. Amikor elveszítünk egy ilyen rétet, a biológiai sokféleség egy jelentős részét is elveszítjük. Sajnos a hagyományos, extenzív művelési rétek napjainkban egyre ritkábban válnak, intenzív mezőgazdaság, a cserjesedés, a nem megfelelő, sok esetben túl gyakori kaszálás, valamint amint aktuálisabbá vált éghajlatváltozás miatt. Miért olyan jelentősek a begyűjtött magok?
19: A begyűjtött magvak nem kizárólag a hosszú távú megőrzést szolgálják. Jelentős szerepet játszanak a leromlott állapotú réteg helyreállításában, amelyekhez helyi származású magokat használnak fel. A helyreállítás során rendkívül fontos a helyi szaporító anyag alkalmazása, mivel ezek a növények már alkalmazkodtak az adott terület környezeti feltételeihez, így nagyobb eséllyel fejlődnek sikeresen.
1: Az idei év valamivel kedvezőtlenebb a maggyűjtés szempontjából, mivel kora tavasszal igen nagy volt a szárazság. Azok a növények, amelyeknek már akkor virágozniuk kellett volna, csak most, a napokban hullott eső után borultak virágba, aminek következtében a magok begyűjtése is kitolódott. A maggyűjtés valójában már megkezdődött. Milyenek az adatok?
19: Goričkon eddig mindössze 26 mintát gyűjtöttünk be, mivel a növények döntő többsége még csak most virágzik. A projektben célul tűztük ki a 12 000 minta begyűjtését. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a célt már szinte elértük, hiszen szlovéniai szinten már több mint 11 800 a minták száma. A Goričkon pedig a projekt teljes időtartama alatt 2022 óta több mint 1000 mintát gyűjtöttünk össze. Így a goričkói rétekről származó növényeink meglehetősen szép számban képviseltetik magukat a magbankban.
1: A terveik közt szerepel az is, hogy legalább 300 különböző növényfaj magjait gyűjtsék be. Ezt a célt azonban már jócskán túlszárnyalták, mivel eddig több mint 500 különböző növényről vannak magok. Szlovéniában, a Goričkoj Naturpark területén több mint 40 védett növényfajt regisztráltak a szakemberek.
20: Kedves hallgatóink, a helyi vonatkozású hírekben Fehér Ilona, Gerebic Bettina, Botka Ágnes és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
21: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Fire. Let me see you dance, baby.

mindenki a kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan a pult.

kapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, míg vesztegel a pillanat, ideben csak törögök.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

ereszkedően mentem az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép,

és azt hiszem, már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.